0: De van!
1: Egy óra múlva sárika az enyém lesz, mert tudtam én, hogy nem hiába beszélek.
2: Hazai Turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.

0: Sörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi, Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heart Take, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Kezdődik az egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
2: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák szemére szabott kezelését. Újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a Pannon Egyetem kutatási környezetéből indult egészségügyi innováció. A kemoterápia várható hatásosságát korán előrejelző vérteszt fejlesztésébe belépett az első piaci befektető. A cél, hogy már az első kemoterápiás dózis után segítsen megállapítani, várhatóan hatékony lesz-e az adott kezelés a tüdőrákos betegek számára. A véralapú vizsgálat a betegek mintáiban található molekuláris mintázatot elemzi, az adatokat pedig mesterséges intelligencia segítségével értékeli. A projekt 2018-ban indult a Pannon Egyetem mérnöki karának Translációs Glikomika kutatócsoportjában. Később a Műszaki Informatikai Kar kutatói is bekapcsolódtak a mesterséges intelligencia alapú adatfeldolgozási módszerek fejlesztésébe. A kutatók szerint a vizsgálatok alapján a módszer mintegy 90%-os pontos jelezte előre a kemoterápia várható eredményességét. A fejlesztők várakozása szerint a termék megfelelő vizsgálati eredmények esetén 2030 körül kerülhet a piacra. Ebben a témában készítettem el magazinunkban a beszélgetést Török Rebeka vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projekt menedzserével. Bízva abban, hogy sikerült az Önök számára érdekes műsort összeállítanunk, kíván kellemes rádióhallgatást Önöknek itt a Körmend FM FM hullámhosszán. A szerkesztő Pogács Mónika.
0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák szemére szabott kezelését. Újabb mérföldkőhöz érkezett, ugyanis a Pannon Egyetem kutatási környezetéből indult egészségügyi innováció. A kemoterápia várható hatásosságát korán előrejelző vérteszt fejlesztésébe belépett az első piaci befektető. A cél, hogy már az első kemoterápiás dózis után segítsen megállapítani, várhatóan hatékony lesz-e az adott kezelés a tüdőrákos betegek számára. A véralapú vizsgálat a betegek mintáiban található molekuláris mintázatot elemzi, az adatokat pedig mesterséges intelligencia segítségével értékeli. A projekt 2018-ban indult a Pannon Egyetem mérnöki karának Translációs Glikomika kutatócsoportjában. Később a műszaki informatikai kar kutatói is bekapcsolódtak a mesterséges intelligencia alapú adatfeldolgozási módszerek fejlesztésébe. A kutatók szerint a vizsgálatok alapján a módszer mintegy 90%-os pont jelezte előre a kemoterápia várható eredményességét. A fejlesztők várakozása szerint a termék megfelelő vizsgálati eredmények esetén 2030 körül kerülhet a piacra. Ebben a témában készítettem el magazinunkba a beszélgetést Török Rebeka vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projektmenedzserével. Egy sajtóközlemény keltette fel a figyelmemet, az a címe, hogy Pannonos fejlesztés hozhat előrelépést a tüdőrák szemére szabott kezelésében. Török Rebekával, a projekt operatív vezetőjével beszéltünk meg egy interjút. Arra szeretném kérni, hogy avasson be bennünket, laikusokat abba, hogy ez mennyiben mérföldkő, mennyiben meghatározó kutatási eredmény, egyáltalán mit kell tudnunk az önök innovációjáról.
1: Üdvözlöm mindenkit, én Török Rebeka vagyok, és röviden, hogyha a Chemonitornak a lényegét akarnám összefoglalni, akkor ez az lenne, hogy egy olyan vértesztet dolgoztunk ki itt a Pannon Egyetem Bionanotechnológiai és Műszaki Kémiai Kutatóintézetének Translációs Glikomika Kutatócsoportjában, amivel nagyon korán, már az első kemoterápiás dózis követően meg tudjuk nagy pontossággal mondani, hogy az adott szer az hatásos lesz-e a tüdőrákos beteg számára, tehát adják tovább a kezelést, vagy nem lesz hatásos, ergo egy másik kezelésre váltson az onkológus. Hogyha most egy kicsit a hátterébe akarok belemenni, hogy hogyan néz ki egy ilyen kezelés. Magyarországon, hogyha valaki bemegy, kiderül róla, hogy tüdőrákja van, akkor elsősorban kemoterápiát fognak neki felírni protokoll alapján. De nem igazán létezik olyan módszer, amivel közvetlenül meg lehetne mondani, hogy az adott szer hatásos lesz a beteg számára, vagy sem. Ezért a protokoll alapján az első kemoterápiás szert elkezdi kapni a beteg, nagyjából 3-5 hónapon keresztül kapja ezt a szert, és utána valamilyen képalkotó eljárással megnézik, hogy a tumor mérete az csökkent, vagy nem, esetleg növekedett. Ennek függvényében állítják be, hogy az adott szert azt tovább használják, nyilván, hogyha csökkent a tumor méret, vagy átváltanak egy másik szerre. De ugye nagyon fontos, hogy egyrészt a beteg egészségi állapota nagyon leromolhat a kemoterápia kezelés során. Nyilván nem egy kímélő módszerről van szó, mindenki látta már ezeket az ijesztő képeket, ahol a betegnek kihullik a haja, rosszul van hány. Ugye az orvos nincs olyan döntéstámogató módszer jelenleg, amivel lehetne nézni ideje korán, hogy hatásos lesz a kezelés, vagy sem. Másrészt meg valakinek finanszíroznia kell azt a szert 3-5 hónapon keresztül, ami utána kiderül, hogy nem hat. És sajnos a statisztika azt mondja, hogy átlagban az első vonalbeli kemoterápiás kezelés csak 30%-ban hatásos. Erre a problémára találtuk ki, vagy fejlesztettük ki ezt a megoldást.
2: Állj, vigyázz,

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését. Ebben a témában készítettem el mai magazinunkba a beszélgetést Török Rebeka a vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projekt menedzserével.
1: És ez nem onnan jött, hogy mi egyszer csak az égre néztünk, és azt mondtuk, hogy hát akkor ezt meg kell oldani, hanem az eredeti történet onnan indult, hogy 2018-ban az egyetem nyert egy OTKA pályázatot, és ennek a pályázatnak a keretein belül ez egy nagy kutatás volt, így tüdőrákos, emfizémiás, COPD-s betegektől gyűjtöttek szérum mintákat Debrecenbe és Miskolcon, és a laboratórium egy egészen más aspektusból kezdte el vizsgálni ezeket a mintákat. Ugyanakkor az orvos kérdése az volt, hogy nem lehetne a mi analitikai módszerünkkel, vagy hát egy olyan analitikai módszert fejleszteni itt az egyetemen, amivel azt lehetne megmondani ideje korán, hogy melyik kemoterápiás kezelés lesz hatásos. Ugye itt fontos azt kiemelni, hogy mi nem mondjuk meg, hogy melyik lesz hatásos, csak azt, hogyha kapott egy dózist egy adott szerből, az hatásos lesz-e vagy sem. És itt kezdődött el az egész történet, hogy akkor erre a kérésre kezdtük el vizsgálni azokat a speciális molekulákat a vérben,

kapillár is elektroforézis módszerrel vizsgáljuk, és itt ugye, mint mondtam, hogy glikánprofilt, egyfajta cukormolekulát nézünk a vérben, és ezeket a kémiai információkat mi itt az analitikai laborban lefordítjuk numerikus adatokká. De az, hogy ezeket a numerikus adatokat ki tudjuk értékelni, és valami tényleges mondani valót tudjunk belőle kihozni, ehhez szerencsére ez egy kis egyetem, és nagyon, tehát együtt tudnak működni a különböző karok és kutatócsoportok, és szerencsénk egy épületben is vagyunk az adatintenzív mesterséges intelligencia módszerek és rendszerek kutató laboratóriumával, aminek a vezetője dr. Fogarasiné dr. Vati Ágnes, és azért összefogott a két kutatócsoport, mi adtuk a kémiai információból szerzett adatokat, ők pedig ezeket az adatokat mesterséges intelligenciával támogatott bináris klasszifikációs módszerrel analizálták, és ezt az eredményt közöltük le, szerintem tavaly két publikációnk is volt.

0: Egészség, egészség és életmód. És életmód. Egy óra magunkért. Egy óra magunkért.
1: Török Rebeka vegyészmérnök, a kutatóstáb munkatársa, a projektmenedzsere, a magazin vendége. A téma: a Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését. Egyébként nagyon érdekes, hogy ugye nem orvosi egyetemről beszélünk, és hogy mégis olyan fontos az orvosok számára fontos döntéshozatalban, fontos információkat tudnak önök nyújtani a tudomány, az orvostudomány számára, hogy tényleg innováció és...
2: Az az igazság, hogy én vegyészmérnökként végeztem itt a Pannon Egyetemen, és 2019-ben kezdtem a kutató munkát itt professzor dr. Gutmann András kutató laboratóriumában, amit jelenleg dr. Járvás Gábor vezet, mint intézetigazgató, és nagyon-nagyon sokat tanultam tőlük, főleg azt, hogy a munkánkból ne csak egy olyan papírdarab legyen, amit utána megjelentetnek, és lényegében semmi nem történik az eredményekből, hanem az ő szemléletű móduk az azt adta nekem, hogy valami olyat csináljunk, amivel ténylegesen lehet segíteni az embereknek, ne publikáció formájában, hanem kézzelfogható eredmény legyen belőle. Nyilván itt most beszélünk arról, hogy ez egy in vitro diagnosztikai eszköznek minősül, tehát engedélyeztetésre van szüksége, és itt térnék át már egy másik aspektusában, ugye eddig volt a tudományos része ennek a projektnek, és 2024-ben eredményeket megkaptuk, akkor András és Gábor javaslatára behúztuk a kéziféket, nem publikáltuk le egyből az eredményeket, hanem az egyetem adott be egy szabadalmi oltalom igényt erre az analitikai módszer részére, tehát amit itt a translációs glikamika kutatócsoportban fejlesztettünk ki. Beadták a szabadalmi oltalom igényt, azóta ugye tavaly publikáltuk is az eredményeket, és András és Gábornak a hatására pedig elkezdtünk dolgozni egy startupon, egy spin-off startupon, ami pontosan ezt az orvos döntéstámogató eszközt szeretné a piacra vinni. Ez 2025. decemberében alakult meg a cég, nevezetke Monitor Kft., és most már ott tartunk, hogy a klinikai teszteléshez szükséges mintagyűjtést kezdjük el pont július 1-től. Ebben több magyarországi kórház részt vesz, konkrétan 5 kórházzal működünk most együtt, és már megkaptuk az etikai engedélyt is a kutatásra, úgyhogy ez már egy egészen más fázisa. Itt ki kell emelnem azt is, hogy az egyetem abszolút támogató ilyen szempontból, kiváló IP hasznosítási tervezete van, ami egyedülálló Magyarországon, és példaértékű, hogy hogyan látja azt az egyetem, hogy ne próbálja meg magánál tartani ezt a technológiát, hanem ő is azt akarja, mármint egyetemi szinten, hogy ebből egy kézzel fogható eszköz legyen, amivel tudunk segíteni a betegeken. Úgyhogy nagyszerű vezetőség áll le mögött.
1: Piacra jutástól is beszélünk, ebben a szegmensben vannak remények, hogy befektető is a projekt mögé áll?
2: Így van. Ugye mondtam, hogy 24-ben kezdtünk el azon gondolkodni, hogy ebből egy egyetemi spin-off startupot hozzunk létre. Nagyjából másfél éves munkánk volt abban, hogy megtaláljuk a megfelelő befektetőt. Itt nagyon fontos, hogy nem szimplán pénzt akartunk hozni, amivel elindulhatnak a kísérletek, hanem egy olyan partnert találni, aki a biotech, medtech vonalon mozog, érti, tudja, kapcsolatrendszerrel van benne, és nagyon nagy szerencsénk volt, mert egy megbeszélésen találkoztunk Dr. Kovács Péterrel, aki minden szempontból tökéletes volt számunkra. Ő a PMK Ventures nemzeti cégén keresztül hozta be az első befektetést a cégbe, és most vele dolgozunk együtt közösen, mint alapító is részt vett a megalapítás

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését. Ebben a témában készítettem el mai magazinunkba a beszélgetést Török Rebeka a vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projekt menedzserével.
1: Visszatérve egy kicsit a kezdetekhez, hogy az, hogy tüdőrákos esetekben indult el ez az egész innováció, vizsgálat. Ennek az oka, hogy vezető halálokok között szerepel onkológiai megbetegedések között a tüdőrák, vagy egyszerűen épp ez volt a szakterülete az alapötletet hozó szakembernek?
2: Itt szimplán egy oka van, ilyen mintáink voltak, mert az OTKA projekt erre volt kiírva. Tehát, hogyha a mást gyűjtöttek volna, akkor éppen olyan mintáink lettek volna, de most abból a projektből, vagy abból a pályázatból tüdőrákos betegektől származó mintáink voltak, azon tudtunk fejleszteni és kísérletezni. Ettől függetlenül a jövőben már készülünk arra, hogy nem csak tüdőrákos betegektől származó vérmintákon fogjuk tesztelni a módszerünket, hanem mellrákra, most a bélrákra és gyomorrákra is kiterjesztik, így akkor már 4 indikációban vizsgáljuk, hogy a módszerünk mennyire hatásos, és miután a klinikai engedélyeztetési szakaszon túl vagyunk, optimális esetben 2030 körül már elérhető lesz ez a módszer a páciensek és az onkológusok számára is.
1: Ez az út vezet arra, hogy teljesen személyre szabott terápia, génterápia lesz ennek a végállomása?
2: Itt nem beszélünk génekről, mi nem géneket vizsgálunk, mi speciális cukormolekulákat, N-glikánokat vizsgálunk a vérből, úgyhogy ez nem genetikai vizsgálat. A mi módszerünk egy szempontból is megfelelőbb, mert amint mondtam, ugye a betegnek a kemo előtt, kemo utáni vér profilját, ilyen N-glikán profilját hasonlítjuk össze, ami azt jelenti, hogy igen, itt egyedi személyre szabott vizsgálatot tudunk csinálni, tehát nem egy nagy beteg kohorthoz hasonlítunk össze egy egyedi vérmintát, hanem a beteg saját mintájához hasonlítjuk hozzá a saját mintáját, csak kemo előtt, kemo után, úgyhogy ez egy nagyon nagy elő. Másrésztről pedig hát, hogyha most kicsit a tudományos részébe akarunk belemenni, ez az N-glikán, ez fehérjékhez kötött oligoszaharidok, ami azt jelenti, hogy nem csak tehát a genetikai tényezők is befolyásolják a mintázatot, ugyanakkor a környezeti tényezőkre is rendkívül érzékenyek, ezért így nem csak a genetikai, de magát a környezeti profilt is tartalmazzák, ezért nagyon jók biomarker alapanyagként, vagy biomarkerként alkalmazni őket.

0: Török Rebeka vegyészmérnök, a kutatóstáb munkatársa, a projektmenedzsere, a magazin vendége. A téma: a Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák személyre szabott kezelését.
1: Itt molekuláris szintről beszélünk, de én azt mondom, hogy magára a személyre szabott terápiára nagyon-nagyon szükség van, és ezeknek a fejlesztésére, és hogy jobban megértsük a molekuláris működésüket, úgyhogy abszolút ebben van a jövő, és inkább abban látom még, hogy mivel ez egy nagyon dinamikusan fejlődő ágazat, lényegében minden nap, napról új és új gyógyszerkészítmények jönnek ki a piacra. Itt nagyon fontos, hogy az ember időben tehát olyan módszert találjon ki, vagy olyan módszert hozzon létre, amit utána tud olyan szinten úgymond dizájnolni, kicsit ilyen furcsa szóval élve, hogy gyorsan tudjon adaptálódni a változó környezethez és a változó piachoz.
0: Beszéltünk idő intervallumokról, tervekről, hogy a kutatás és az eredményességet milyen ütemezésben tervezik, várják, de akkor tényleg itt a vége felé összefoglalóként, ugye 2030-at is említettünk, szóval egy kicsit erről az ütemezésről még beszéljünk, hogy most hol tart a projekt, és mikor lehet kimondani, hogy célba ért?
1: Még nagyon-nagyon hosszú út áll előttünk, amit mondtam, ez most csak arról beszélünk, hogy mikor határoztuk el, hogy ebből céget csinálunk, és ebből a véghez viszik azt, hogy termék legyen. Ez ugye mondtam, hogy 2024-ben indult el. Ugyanakkor azt is mondtam, hogy 2018-ban kezdődtek az alapkutatások, tehát hogyha jól számoljuk, akkor most már a 8 événél tart a nulláról ez a projekt, tehát a medtech világban ez egy teljesen normális időtartomány, ugyanakkor, hogyha valaki azt mondja, hogy 8 év alatt még mindig nem vagyunk ott, akkor az hosszú idő, de ennél még sokkal hosszabb lesz, mindegy, lerövidítve. Most ott tartunk, hogy a következő 2 évben a technológia véglegesítésén dolgozunk. Nagyobb, homogénebb, mint a csoporton fogjuk tesztelni. Mint mondtam, 3 másik indikációval kiegészítve, és 2021 felétől pedig elkezdhetjük a klinikai engedélyeztetést, ami nagyjából egy 2 éves szakasz, és ezt követően kerülhet a piacra a termék. Mint mondtam, 2030 az optimális, hogy hát a realista nézőpontok szerint, amikor elérhető lesz.

0: A Pannon Egyetemről indult fejlesztés segítheti a tüdőrák szemére szabott kezelését. Ebben a témában készítettem el mai magazinunkba a beszélgetést Török Rebeka vegyészmérnökkel, a kutatóstáb munkatársával, a projekt menedzserével.
1: Nagyon érdekes tudományterületet villantott meg nekünk. Nagyon hálás vagyok érte, köszönöm szépen. Pontos információkhoz jutottak. Zárásul még annyit, hogy ön hogy miért köteleződött el egyrészt a vegyipari mérnökség felé, aztán pedig a kutatás felé? Mi befolyásolta, hogy végül ez lett az ön útja?
2: Ez egy nagyon érdekes kérdés. Az az igazság, hogy én eredetileg biomérnökként végeztem itt a Pannon Egyetemen BSC-n, és utána lettem vegyészmérnök biotechnológia szakirányjal a MSC-n, és már ugye a BSC-n elkezdtem dolgozni Gutmann professzor laborjában. Úgy kerültem ide, hogy egy egyetemi óra volt itt fönn ebbe a laborba, és amit itt mutattak, az rettentően megtetszett. Tehát ez a molekula, bioanalitika, kapilláris elektroporézis, rákdiagnosztika, tehát ezek csak pár kulcs szó, amit itt hallottam. Lényegében fogalmam sem volt, hogy mit csinálnak, de azt tudtam, hogy ezt szeretném csinálni, bármi is legyen az, és következő évben már itt kezdtem a tudományos munkát, akkor még csak ilyen kis segédként az akkori PhD-sok mellett, és egyre több és több kisebb-nagyobb projektet kaptam meg, amit szerencsére viszonylag gyorsan tudtam abszolválni, és amikor befejeztem az MSC-t, akkor felajánlották nekem, hogy PhD-re itt maradhatok. Most már a PhD utolsó fél évében vagyok. A vicces az, hogy nekem egy másik, úgymond szerelem témám volt itt a PhD alatt, ez a kettes típusú diabéteszkai diagnosztikája. Én ebből írom a PhD-mat, ugyanakkor nálunk nem meglepő, hogyha valaki 2-3 tudományos projektet is visz, nem csak egyet, úgyhogy a PhD mellett én kvázi megörökölt, megkaptam, rám bízták a tüdőrákos projektet, és annyira sikeres lett, hogy utána, amikor felajánlották, hogy ha akarom, akkor vihetem tovább ezt a projektet, mint ha kiküzdöm magamnak a startupos világban, hogy elindulhasson ez az egész. És az, ami motivált, hogy igazából a kemoterápiás projekten maradjak rajta, nyilván mellette viszem a diabéteses PhD munkámat is, az egyfajta ilyen kikapcsolódás, de inkább az, hogy a laborból hogyan jut el a tudomány a piacra. Ez egy nagyon érdekes folyamat, nagyon-nagyon nehéz is, a mai napig küzdök vele, hogy megértsem az egyes lépéseket, pontokat, hogy hogyan kell ezt csinálni, nyilvánvalóan én soha nem tanultam segítetvezetést semmilyen gazdaságtudományi képzésen nem vettem részt, de szerencsére nem ez az első spin-off startupja az egyetemnek. Van előttünk példa, van, aki segítséget nyújt, és terel ebbe az irányba. Az az igazság, hogy nagyon fájdalmas út, és pont ezért tették, mert minden nap, minden órájában újabb és újabb új dolgokkal és kihívásokkal kell szembenézni, és valamiért ez nagyon motivál engem. Néha napján nyilván megkérdezem magamtól, úristen, mit csinálok én itt, de a következő percben megint egy érdekes feladat jön, ami egy egészen más üzembe kapcsolja az agyamat.
1: Köszönöm szépen Török Rebekának ezt a nagyon érdekes interjút, és tényleg kívánok önnek, önöknek ehhez a munkához, és a sok máshoz, ami biztosan kínálkozni fog, ahogy hallottuk, és már sorban állnak önöknél a feladatok, hogy ehhez erő, siker, öröm legyen. Köszönöm szépen az interjút.
2: Én is nagyon szépen köszönöm.

0: Egészség és életmód. Egy óra magunkért.
1: Ennyi volt mai Egészségmagazin című műsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Egészségmagazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben. Akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
0: Ez volt az Egészség és életmód. A Körmend FM egészségtudatos magazinja. Legközelebb is várja önöket az Egészség és életmód. Egy óra magunkért.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Marad a napos nyári idő, néhol záporra az ivatarral. Az alaptörvénymódosításról tárgyalt a Törvényalkotási Bizottság. Donald Trumpról nevezték el a floridai Palm Beach repterét. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéllal vagyok. Az alaptörvény 17. módosításához benyújtott indítványt tárgyalta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága. A kormánypárti képviselők támogatták, hogy a földtörvény és a nemzeti vagyonvédelméről szóló törvény ne kerüljön ki a sarkalatos, vagyis kétharmados jogszabályok közül. A Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló rész pedig úgy változik, hogy a testület feladata nem csak a közvagyon védelme, valamint a jogellenesen felhasznált közvagyon felkutatásának és visszaszerzésének elősegítése, hanem a felkutatás és visszaszerzés is feladata lesz. Az alaptörvénymódosításhoz szóló napirendi pont vitájáról a fideszes képviselők távol maradtak. A javaslatot vita nélkül fogadta el a testület. A kormánynak fontos a rezsicsökkentés megőrzése, ezért csak nem 26 milliárd forintot fizet be a távhőkasszába, tájékoztatott Magyar Éva kormány szóvivő. Hozzátette, hogy az intézkedés nincs hatással a lakossági távhőárakra, de hozzájárul az alacsony árak fenntartásához. Nyílt és őszinte megbeszéléseket folytatott az amerikai kongresszusi delegáció az új magyar kormány képviselőivel a jövőbeli tervekről és az amerikai-magyar kapcsolatokról, jelentette ki Jean Shaheen, demokrata szenátor Budapesten. Hozzátette, üdvözlik Magyarország elköteleződését az Európai Unió és a NATO mellett. A kongresszusi küldöttség a NATO csúcsról érkezett Budapestre. Ez volt az első hivatalos amerikai kongresszusi látogatás az új magyar kormány hivatalba lépése óta. Mostantól hivatalosan is Donald Trump amerikai elnök nevét viseli a floridai Palm Beach nemzetközi repülőtere. A reptér átkeresztelését követően a Trump vállalat és az elnök személyes repülőgépe, a Trump Force One landolt először a kifutópályán. A fedélzeten az elnök és két idősebb fia utazott. A Trump család nem akarta, hogy egy teherszállító gép szálljon le elsőként a nevüket viselő légikikötőben. Donald Trump floridai otthona, a Mar-a-Lago rezidencia mintegy 10 kilométerre fekszik a repülőtértől. Az átkeresztelésről szóló jogszabályt a floridai kormányzó írta alá az elnök tiszteletére. A főváros nyugati agglomerációjának több tízezer lakója számára jelentős a változás a buszos éjszakai menetrend módosítással, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid elmondta, hogy az új hálózat összeköti Érdet, Diósdot, Törökbálintot, Budaörsöt, Budakeszit és a Zsámbéki medence településeit Budapest belvárosával, valamint a legfontosabb átszállási csomópontokkal.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. A szél csak néhol erősödik meg. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos nyári idő lesz, csak néhol eshet. Újabb kórházakban cserélik a klímaberendezéseket. Meghalt Bonnie Tyler. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok. Folytatódik a kórházak 3,6 milliárdos keretű klímaprogramja, 13 új helyszínen is megújítják a klímarendszereket, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. 6 helyen már elvégezték a munkálatokat, 8-nál az átadás-átvétel is megtörtént. 18 intézményben még zajlanak a fejlesztések, ebből 7 helyen az eredeti tervnél több mindent végeznek el, emiatt tovább tartanak a munkálatok. Megújul a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, ezt jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs közölte, hogy a tárca 53 szakmai szervezet bevonásával olyan javaslatokat fogalmazott meg, amelyek alapján megszűnik a kamara eddigi átpolitizáltsága, és a jövőben kizárólag szakmai érdekképviseleti feladatokat lát majd el. Egyebek mellett megújul a kamarai választás rendje, és szigorodnak az összeférhetetlenségi szabályok is. Jelentős érdeklődés övezte a közszolgálati M1 csatorna keddi adásszünetét, közölte az MTV a sajtó és marketing irodája. A közösségi felületeken a médiatörténeti bocsánat kérő felirat megtekintése a 2 millióhoz közelít. A csaknem 4 órás adásszünet után az este 19 óra 56 perctől sugárzott, a Tanú című film átlagos nézettsége meghaladta a 122 ezret. Az M1 csatornán azóta is magyar filmeket sugároznak. Új vasútfejlesztés kezdődött Székesfehérvár és a Balaton között. A beruházás előkészítésére tervezési szerződést kötöttek a Szabadbattyán-Lepsény szakasz korszerűsítésére, jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közölte, a cél, hogy az érintett szakaszon két vágányon 160 km/h sebességgel lehessen haladni. A szerződés keretében elkészülnek az akadálymentes peronok tervei is, a Polgárdi, Tekeres puszta megállóhelyen és a Kiscséri puszta állomáson. 75 éves korában meghalt Bonnie Tyler, a világhírű Velszi énekesnő jellegzetes, rekettes hangjára hamar felfigyeltek. Első kislemeze 26 éves korában jelent meg. Több ikonikus pop-rock ballada is kötődik nevéhez, egyebek között a Total Eclipse of the Heart és az It's a Heartache, melyeket a 70-es, 80-as évek óta folyamatosan játszanak a rádiók. Bonnie Tyler többször is fellépett Magyarországon, idei szegedi koncertjét betegsége miatt kellett lemondania. Otthonához közel egy portugáliai kórházban halt meg, miután egy korábbi sürgősségi műtét után állapota nem javult.
0: Időjárás jelentés.
1: Országszerte sok napsütés várható, gomoly felhőkkel, leginkább az északkeleti ország részben fordulhat elő záporzivatar. Zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A hajnali 10-15 fok után napközben 24-31 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

kezét a kezedbe adja, nem hagy hidegen. Olyat varázsol, amit még nem láttál sosem. Fejem az ölébe hajtom, édes illatát. Fújja felém a szél, nyitja az égbolt ajtaját. Az univerzum bámul, hogy jött két idegen.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Halogyi falunapon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a görmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napi rendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
2: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításával.
1: Különleges autós találkozói színesíti a Halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozói színesíti, hangsúlyozta a Pongor Zsámár Bernadett szervező.
3: Igazából

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz happarti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc Együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedű szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
4: Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend FM. Görmend FM. A görmendiek kedvenc rádiója. Kedvenc rádiója.
1: Nem könny az arcomon, csak beborult hirtelen. Persze nem olyan nagy dolog, ha akarod így legyen. Szó sincs haragról, csak az ég, ami mennydörög. Most döntök magamról, legalább végre felnövő. Elrakom a kicsiket, a nagyokat, a színeket, a szagokat, velük mindegyik sikerem. Zaklatott a liegek és leomlik a vakolat, a tavalyi év megcsavart, meg egy kicsit kitekert. Megfogadtam, figyelek, agyaltam, hogy mi legyen. Téged láttalak, miközben felléptem a szigeten. Visszapattanok a bőröm, megérzi a falakat, és tudom, bármit állítok, a végén úgyse hiszed el. Nem vagyok ideges, dobozos cigi, meg egy ezüst erea. Kiveszem a kriketet, égetem a szálat, pedig volt, aki már belehalt. Minden nappal egyre jobban beteljesül az a tény, hogy nekem csak a zene van. Elvesztettem magamat egy életre, meg tanultam, hogy ilyen, mikor teret adsz. Ez nem könnyű az arcomon, s

0: ami menj. Most döntök magamról, legalább végre felnövött.
1: 99.8 Ráthangolva.

0: Mi magyarok.
1: Intelligens házőrző. Mudi. Talán a legkevésbé ismert terelőkutyánk. Spiccek lehettek az ősei. A fajta 200-300 éve alakult ki. A 20-as évek elejéig szinte csak pásztorok tartották. A 30-as évek óta törzskönyvezik. Leginkább gulyákat terelt, de hasznát vették juhászok és kondások is. Munkakutya lévén külleme nem volt fontos a jószágok mellett, így első ránézésre akár keveréknek is tűnhet ez a közepes termetű, fényes szőrű, felálló fülű állat. Utóbbi tulajdonsága Petőfinek is feltűnt, mert morzsa kutyáját fülhegyezésre szólította. A többi pásztorkutyánknak aztán hiába mondta volna, azok nem képesek erre a mutatványra. A Mudi bundája fekete, vörös, barna, hamvas és fakó. Különlegesség köztük a cifra, ami fekete-fehér vagy barna-fehér. Látása, hallása és különösen a szaglása kiváló. Tökéletes házőrző. A szokatlan eseményt azonnal jelzi, de a puli és a pumi sokkal ugatósabb és harapósabb a Mudinál. Legnagyobb értéke kivételes intelligenciája. Könnyedén tanítható, rendkívül figyelmes, lesi a gazdája parancsát. Éppen ezért nem szabad túlságosan sokáig magára hagyni. Szereti, sőt, igényli a törődést, a foglalkozást, a játékot. Ha érzi a szeretetet, megszokja a napirendet, nem lesz tolakodó, türelmesen kivárja a sorát. Élete végéig megőrzi jó kedvét, a gyerekek mindig számíthatnak rajongó társaságára. Nekik mindent megenged, sőt, sokszor őt kell félteni a túlzott szeretettől. A Hungarikum Bizottság a magyar pásztor és vadászkutyafajtákat, köztük a Mudit, 2017-ben a Hungarikumok sorába emelte.
0: A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.

magyart, jó kedvel, bőséggel, nyújts feléje védőkart, ha küzd ellenséggel.

majd a bűneink miatt. Gyúlt harap kebletben, s elsújtált villámaidat, törgő fellegetben. Hányszor támadtam fiat, szép hazám kebletre, s lettél magzatod miatt.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a Körmendi Presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és éjfélkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
2: Szombati nap az 9 órától indul a faluba, lesz egy zenés fügyesztő, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ő gyalog régen ennek a falon is tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. B. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljesítmény igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
1: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szent Gotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szent Gotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászli és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand New és a Bar New Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásából. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
0: Sporthírek.
1: Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában

0: Közlekedési információk.
1: Ma is nagy torlódásra készüljenek azok, akik Szombathelyre tartanak, és a 86-os főúton szeretnének mindenképpen autózni, hiszen Petőfi telepnél megkezdődött a héten a felújítás, itt zebra is készül, és korszerűsítik a csomópontot a Halastó utcánál. Óriási a torlódás, főleg csúcsidőben, akár fél óránál többet is kell várni a jelzőlámpás irányítás miatt, szóval érdemes most a megyeszékhely felé a Jáki úton elindulni. Új funkcióval bővült a MÁV Plus alkalmazás. Az app legfrissebb verziójában már térképen is követhetjük a vonatok valós idejű közlekedési adatait, régiós nézetben pedig a helyközi autóbuszok szintén megjelennek a menetrendtől való eltérésekkel együtt. Az alkalmazás új keresőt is kapott, ez megkönnyíti az állomások és a járatok megtalálását. A fejlesztések pedig ezzel még mindig nem érnek véget. Vitézi Dávid tárcavezető a napokban jelentette be, hogy hamarosan a járműtípusok és a pályaszámok is megjelennek majd az alkalmazásban. Emellett tovább pontosítják a MÁV Plus kereső funkcióját.
2: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun & Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Mindjárt folytatjuk.
4: 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
5: Kánikula, kapd fel a fürdőruhád és irány Körmend a Muse Fun & Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyi, sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun & Wellness Park Facebook oldalát.
6: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
7: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
8: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
7: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
8: Ne hagyja ki!
7: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
9: Kolibri Hungary.
10: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
9: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
10: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
11: Szurkolj a Peronival!
12: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Reklámot hallottak.
3: És most
4: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Hanogyi falunapon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a görmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napirendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
2: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhangolt a rendelet módosításával.
1: Különleges autós találkozói színesíti a Hanogyi falunapot. Hanogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozói színesíti, hangsúlyozta Pongor Zsálmár Bernadett szervező.
3: Igazából ez

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz happarti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc Együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedű szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Atlanta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
5: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Minden.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun & Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a Vasi Baleset Megelőzési Motoros Program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun & Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és ételkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
4: Szombati nap az 9 órától indul a faluba, lesz egy zenés fejlesztő, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ő gyalog régen ennek a falon is tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekasháznál a megnyitó. B. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül mind 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
3: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szent Gotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szent Gotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand New és a Bar New Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
0: Sporthírek.
3: Augusztus első hétvégén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

albumát ünnepli Tori Amos egyik legkülönlegesebb lemeze. A Strange Little Girls most bővített változatban jött. Az album nem hagyományos kiadvány, az énekesnő férfi előadók dalait értelmezte újra, női nézőpontból, gyakran egészen új érzelmi tartalommal. A lemezen a Beatles, a Depeche Mode vagy éppen a Velvet Underground dalai szerepelnek, de hallható egy különleges Eminem, illetve egy Slayer feldolgozás is. Az új kiadás további meglepetéseket tartogat, bónusz felvételek kerültek rá, többek között Bruce Springsteen, David Bowie és Alice Cooper.

0: Állítólag egyre jobb idő lesz már ezen a hétvégén, érdemes a strandra vagy a vízpartra menekülni. A jövő hét elején meg pláne, mert hogy igazi forróság köszönt ránk, hogy mekkora lesz a hőség és meddig tart ez a strandidő, mindjárt utána járunk. Péntek van, így hamarosan tárcsázzuk szakértőnket, a Hungarobet vasi észlelőjét, Pétervári Tibor.
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni, csak érkezz meg és élvezd a nyarat. Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
1: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érteklődjön kereskedésünkben.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak!
2: És most
1: a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Újra itt a nyár, legalábbis egy néhány nap erejéig biztosan kánikulában lesz részünk, hogy milyen ütemezéssel robban be a strandidő, és meddig marad ezúttal velünk, már el is fogjuk árulni, hiszen itt van velünk Péter Vali Tibor, a Hungaromet vasi észlelője. Szia! Mekkora hőség lesz, mire számíthatunk?
1: Szervusz Balázs, hát azért fokozatosan tér majd vissza, sokan örültek neki, hogy azért visszaesett a hőmérséklet, 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított, és szerintem még a szobákat is ki lehetett hűteni. Innentől aztán megint majd lassan emelkedik a hőmérséklet. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig. Aztán egy ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd igazándiból erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amik ott kedszerda körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától, csütörtöktől lehűlést prognosztizál, meg csapadékot. Egyébként addig sok területi átlagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot. Szerencse azért, hogy itt Vas megyébe úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él, az aratás is halad, de jövő hét közepére, 15-ére azért már nagyon meg fog szomjazni a kukorica, a napraforgó, a szója, bab, úgyhogy ott már jól fog jönni a csapadék, a lehűlés is megérkezik, észak-nyugat felől egy ciklon épül ki, és Észak-Európa felől, illetve az északi tenger térségéből, a Bécs-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik, de addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, a sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomolyfelhők, jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, most ilyen megszűnő idegfronti hatás van, az észak-nyugati szél is majd elcsendesedik, ez csak a párolgást erősítette az utóbbi napokban. Igazándiból sok csapadékot itt a nyugati részre ez a front nem hozott. Lengyelországban meg a Baltikumban voltak jelentős csapadékú napok ebből a ciklonból, ami most már azért távolodik, még északabbra tevődik a középpontjával, nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: A délnyugat-európában élők megint szenvedtek a forróságtól. Divatos szó ez a hőkupola, amiről most azt mondják a meteorológusok, hogy akkor nagy eséllyel nem húzódik úgy fölénk, mint a múltkor, tehát szó sincsen ilyen rekkenő hőségről a közeljövőben. Nálunk maradott akkor azon a tájegységen ez a forróság?
1: Hát igen, valószínűség szerint ez a Pireneusi félsziget, illetve Franciaország fölé húzódik föl, átmenetileg, és aztán majd ez az északról leképződő ciklon, amely majd a Skandináv-félsziget nyugati feléről helyeződik Brit-szigetek fölé, azt szünteti meg, és visszaszorítja ezt a hőkupolát inkább Észak-Nyugat-Afrika, Marokkó, Algéria, illetve a földközi tenger nyugati medencéje fölé. Azért ilyen több napos hőhutára talán nem számítunk, de mindenképpen melegszik a levegő, és hát a ciklon előoldalán majd, amikor ez megérkezik, mielőtt megérkezik, hát inkább ez a jövő hét első napjai meleg lesz. Egyes modellek azért adnak 35 fok körüli maximumokat ott kedszerda magasságában, de ez nem olyan egyöntetű, és aztán utána, hogy ez megérkezik hét közepén, csökken a hőmérséklet, és felfrissül a levegő, és hát várhatóan csapadék is érkezik. Az Alpok térségének környezetében jelentős mennyiségű, és hát mi itt az Alpok alján általában ebből profitálunk. Tehát eddig is így volt az év folyamán, meg a nyár folyamán is, tehát nagyon sokszor segített rajtunk ez a közelsége a hegyvidéknek.
0: Egy hét múlva találkozunk legközelebb, akkor már valószínűleg a hónap végéről is bővebben be fogunk tudni számolni. Köszönöm szépen addig is, és
1: jövétel. Köszönöm, szervusz Balázs, üdvözöllek, minden jót mindenkinek.

0: 99.8. Jövend FM. A nap slágere.
1: Friss dance hangzás érkezett Tele Farbentől. Egy kedvenc DJ-nk a Baby Goodbye című nótában rukkolt elő. Még a tavalyi év végén egy szakítás utáni lezárásról szól ez a dal, mégis lendületes klubokra hangolt köntösben. A rövid, de annál pörgősebb feldolgozás könnyen beragadt. Tipikusan az a szerzemény, amit egyből szívesen playlistre tesz az ember. Íme! Baby!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal. Kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.hu, Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
5: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Halogyi falunapon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a körmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napirendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
7: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a Városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításával.
6: Különleges autós találkozó is színesíti a Halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozó is színesíti, hangsúlyozta a Pongor Zsálmár Bernadett szervező.
8: Igazából

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz happarti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedű szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társasága Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

körben, de 6 perccel 4:11 előtt pénteken, amikor is folytatjuk a legjobb slágerekkel, ebben az órában pedig vendégeinkkel, például dr. Szabó Barna polgármesterrel, akivel egyrészt arról beszélgetünk, hogy sokkal több pénz jut idén a körmendi játszóterek felújítására. Van néhány olyan helyszín, ahol meg kell szüntetni bizonyos eszközöket, ezek felszámolásáról is szót ejtünk, és persze a legújabb játszóteri eszközök beszerzését szintén sorolni fogjuk majd a város első emberével, akivel kitérünk az útfelújításokra is, hiszen volt a héten egy testületi ülés, itt sok minden eldőlt ezzel a témával kapcsolatban is. Mindemellett pedig az utolsó Alterábára, pontosabban az utolsó Alterába utáni záró piknikre is felhívjuk a figyelmet Hegedűs László Hege főszervezővel. Ugyancsak ebben az órában érdemes lesz a Körmend FM-mel tartani.

0: útfelújításokról, játszótér korszerűsítésekről és egyéb fontos témákról beszélünk a folytatásban. Dr. Szabó Barna, a város első embere, jól megérdemelt pihenését tölti, úgyhogy telefonon értük most utól. A hét elején volt egy rendkívüli testületi ülés, ennek legfontosabb témáit fogjuk most sorolni.
1: Nyáron egy kicsit azért lelassul a polgármesteri hivatal és a önkormányzat és képviselőtestületnek a munkája, nem, de a ülésszakok, üléseknek a gyakorisága az feltétlenül. Rendkívüli testületi ülést hívtam össze július 7-ére, ami még valószínűleg nyáron szükséges lesz, hogy legyen. Így is összejött ennyi napirendi pont, összesen 19, hogy meg kellett tárgyalnunk. 10 képviselő volt jelen a testületi ülésen, nyár révén azért a teljes körű testületi ülés nehéz összehívni, de úgy gondolom, hogy olyan döntések születtek, hogy Körmend városát mindenképpen előre vittük. Az első és legfontosabb, és a fő cél, tehát a testület összehívásának a fő célja a 2025 évi költségvetési rendelet módosításának a megtárgyalása. Ugye minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején, nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, illetve a tájékoztató is, mert most akkor teljes összhang volt a rendelet módosításával. Én bízom benne, hogy az évben még legalább egy vagy kettő módosításra szükség lesz, hogy ugyanaz simulékonyan fog menni, mint ahogy a mostani testületi ülésen ment ennek a rendeletnek a módosítása. Döntöttünk 2025-ben felújítandó önkormányzati utak kijelöléséről. Minden képviselőnek megvan a saját körzetében azok a utak, utcák kijelölése, amelyeknek szükséges a felújítása. Mindannyian tudjuk, hogy roppant sok az ilyen felújításra szorulandó út, de egyszerre egy éven belül nem tudunk mindent megcsinálni. Idei évi költségvetésbe a szokásoshoz képest több pénzt szavaztunk meg az utak felújítására. Úgy döntött a képviselőtestület, hogy a 2026-ban a Híd utca lesz felújítva. Ez egy körülbelül 30 millió forintos beruházás lesz. Nem csak javítgatjuk, hanem akkor teljes szélességében és hosszában véglegesen fel lesz újítva. Ezen kívül viták nem, de véleménykülönbségek voltak, hogy akkor melyik utak kerüljenek bele 2026-ban. Konszenzus született az ügyben, hogy akkor idén még a Magyar Nádai utcát és a Mező utcát felújítjuk, és hogy meggyorsítsuk a folyamatokat, még 3 utcát a terveztetésbe betettünk. Ez a Legény utca lesz, a Bercsény utca és a Tavasz utca, illetve még egy képviselőcsoport bejárja a várost, és még ebbe a 3 utca mellé a terveztetésre néhány utca nevet be fog tenni. Ezeket megterveztetjük, és ott a jelentősége két részből van. Egyrészt 2027-ben ezek az utcák biztos fel lesznek újítva, másrészt pedig nem az év második felébe kerülnek sorrendre, mivel megvan terveztetve a felújításuk, ezért már a 2027 első felé vannak a fel lesznek újítva.

0: útfelújításokról, az ezekkel kapcsolatos döntésekről beszéltünk már az imént, most pedig például a játszótér felújítások is szóba kerülnek, hiszen folytatjuk dr. Szabó Barna polgármesterrel a beszélgetést, a város első emberét jól megérdemelt pihenése közben telefonon tudtuk elérni. Melyek voltak még a hét elejé rendkívüli testületi ülés legfontosabb döntései?
1: Szintén minden képviselő szempontjából fontos dolog a játszótereknek a karbantartása és felújítása. Ez szintén egy ilyen konszenzusos döntés volt. Sok játszótér található Körmend városában nagyon sok rossz állapotban van, illetve a játszóelemek. Csináltattunk egy felmérést, hogy melyik azok a játszóelemek, amiket el kell bontani. Sajnos már olyan állapotban vannak, és engedélyeztetni se tudjuk, melyek azok, amik karbantartással rendbe hozhatók, és melyik játszóterek azok, ahol plusz játékelemeknek a vételével fejlesztetők lesznek. Itt azért tága a névsor, ezt nem is sorolnám fel, de a lényeg az, hogy alapban a szokásoshoz képest több pénzt, 15 millió forintot különítettünk el a játszótér felújításra, és most döntöttük arról, hogy még ehhez plusz 10 millió forintot hozzáteszünk, tehát 25 millió forintot tudunk idén is a játszóterek fejlesztésére fordítani. Tehát most, hogy megvan a döntés, gyakorlatilag ami a sajnos része az, a lebontások azok most szóra fognak kerülni gyorsan, és a karbantartások is, illetve rövidesen, akkor 2026-ban a játszóterek plusz felújításra és plusz játékelemekre bővülni fognak. Még egy fontos döntés született, a Szociális és Egészségügyi Bizottság működőképtelenné vált körülbelül egy olyan másfél hónapja, hogy Petrovics László a bizottsági volt elnök lemondott posztjáról, és mivel nem csak az elnöki posztjáról tudott lemondani, hanem a bizottsági tagságáról is, ezért működésképtelenné vált a bizottság. Felhalmozódtak azok a határozatok, amiben döntni kellett volna a bizottságnak. Most úgy hívtam össze a testületülést, mivel az elnök megválasztására egyszer már nekifutottunk, és nem egy kelendő posztról van szó, elvállalnák és képviselőnek kell mindenképpen lenni. Ezért zárt ülés keretében én betettem azokat a határozatokat, amit átruházott hatáskörben bizottság nem lévén meg kellett volna szavazni, illetve dönteni kellett volna a képviselőtestületnek, de még egy kísérletet tettem az elnök megválasztására. Közben háttéregyeztetéseket csináltam, Nagy Gábor képviselő úr elvállalta a bizottsági elnöki szerepet, tehát akkor megválasztottuk a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnökének Nagy Gábort. Innentől akkor bizottság újra működőképes, határozatképes, tehát a képviselőtestület nem is tárgyalta a Szociális Bizottságnak az ügyeit, hanem néhány napon belül akkor működésbe lép újra a bizottság, és akkor bölcs döntéseit meg fogja hozni.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula, kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagyi, sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vas megyei szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, prime matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival!
8: Vásárolj a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
7: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
8: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
9: Reklámot hallottak.
0: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: búcsúzik az Alterába, pontosabban a fesztivál már tavaly megtette ezt, most az Alterába piknikkel egy korszak is lezárul. A holnapi napon várják azokat, akik valamilyen formában részesei voltak az előző több mint egy évtized Rába Parti zenei eseményeiknek. A látogatókat tábortűz és különböző zenei meglepetések is várják majd holnap este. Tudtuk meg Hegedűs László Hege főszervezőtől.
1: Tulajdonképpen úgy döntöttünk, hogy nyilván az Alterábát befejeztük, de ettől függetlenül, mivel érkezett rá igény, meg mi is úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, azoknak próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egy napos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnénk egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk, valamint hogyha valaki ingyen bejön, esetleg a becsületkasszába beledob annyit, amennyi gondol, akkor még egy tál étellel és egy welcome drinkkel is egy köszöntő itallal is fogadni fogjuk, úgyhogy hat fájjon, ez a klasszikus hat fájjon nekünk című műsor. Aztán a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3-ig, 3:30-ig kitartunk bulizással. A buli mellett főleg az a lényeg, hogy ugye rendezvényen se diék, se a hangtechnikusok, senki, a segítők nem nagyon érnek rá beszélgetni, most akkor tudunk picit beszélgetni a közönséggel is.
2: Ha esetleg ennek nagyon jó visszhangja lenne, akkor a nyár folyamán még egy hasonló program?
1: Hát ezen a nyáron nem. Nyilván ebből egyet szeretnénk megvalósítani. A jövőről meg most még abszolút nem tudok beszélni, hogy mi lesz magával a parttal, a helyszínnel. Ugye alapvetően ezt csak itt tudjuk eljátszani, mert ide kötődik a fesztivál. Úgyhogy én bízok benne, hogy ez most jól sikerül, hozza magával az igényt, aztán a jövő meg majd azután kialakul. Fesztivál biztos, hogy nem lesz többet, de pikniket még lehet, hogy tartunk.

0: Rába Piknik holnap este búcsúzóul a Rába parton, a szokásos fesztivál helyszínen. Mindenkit várnak, ahogy hallhattuk az előzőekben, akik valamilyen formában részesei voltak az Alterábának az elmúlt több mint egy évtizedben. Hegedűs László hege főszervezőt az Ökocentrum bankként a Rába parton Tóth Cili kolléganőm látogatta meg, aki a nyár további eseményeiről is kérdezte őt.
1: A rendezvények abszolút nem rentábilisek és veszteségesek, így szinte leminimalizáltuk, szépen értetően, ami azt jelenti, hogy megcsináljuk még a rumi gyermekeknek a jótékonysági főzést, amit megígértünk, valamint a harmadik kolor diszkót augusztus 19-én. Itt egyeztettem már Tóth Judit igazgatóasszonya, hogy ne üsse egymást a két rendezvény, de mivel ez belépős lesz, az meg ingyenes, ugye nincsen ebből semmi probléma, nagyon jól együtt tudunk dolgozni, azt el tudom mondani nyár folyamán, illetve még augusztus 22-én utána egy percsák koncerttel zárnánk, ami a zenekar kérésére már itt egy hagyománnyá vált, és azt gondolom, hogy tényleg mindig jól sikerült. Örülök, hogy a zenekar ragaszkodik hozzánk, én nagyon szeretem őket, a közönség is, úgyhogy lesz ott még augusztus 22-én egy percsákunk. Több rendezvényt egyelőre ide nem tervezek.
2: Említetted a rumi gyermekotthon számára a jótékonysági főzést, ez mikor lesz?
1: Szeptemberben, most meg nem mondom a dátumot, kitűztük már. Ott volt egy üres hétvége, mert ugye mellette nekem vannak a gyerek műsorok, aztán azzal elég sokat megyek, és nagyon nehéz összerakni, úgyhogy jó legyen, de lehet, hogy 12-e, szeptember 12-e, és nagyon örültem, mert abban a pillanatban, hogy kiraktuk a dátumot a Facebookon, ahol lehet jelentkezni, már 6 csapat első nap be is jelentkezett, 12-t tudunk fogadni, úgyhogy a fele már megvan.
2: És mire gyűjtetek most?
1: Egyelőre még nem közölték, hogy mit szeretnének. Az biztos, hogy ruhát nem kérnek, mert azt jelezték, már játékot nem kérnek, plüsseket nem kérnek. Ugye a tavalyi esztendőben egy relaxációs vízágyat kért, valamint hangfejlesztő hangszereket, meg rezgőpárnákat, ezeket elvittük tavasszal. Várjuk, hogy mit. Mindig kérem, hogy legyen konkrét cél, mert sokkal könnyebb úgy, de ezt ők döntik el, ezt rájuk bízzuk.
2: Viszont volt már egy jótékonysági főzőverseny itt lent a Rába parton a nyár elején. Annak beszéljünk egy kicsit a kimeneteléről.
1: Ott is nagyon örültem, mert tényleg a körmendiek nagyon pozitívan álltak hozzá, nagyon sok csapat volt. A Szociális Szolgáltató és Információs Központ részére gyűjtöttünk most. Azt hiszem, hogy kerti bútorokat vagy valami hasonló dolgokat szerettek volna. Nem várt siker született, mert 300-350 ezer körül terveztük, hogy annyit össze tudunk szedni, és mivel segítettél nekem, tudom, hogy 447 ezeret, én már elfelejtettem az összeget, 447 ezeret sikerült összegyűjteni, amelyet átadtam az igazgatóasszonynak, úgyhogy bízok benne, hogy az már folyamatban is van. Még annyi, hogy megbeszéltük, hogy nem szeretnénk elengedni ezt a vonalat, hiszen körmendiek, akkor Rumiak mellett egy körmendi intézményt is támogatnánk ezáltal, és akkor, hogyha jövőre sikerül, mivel ez annyira nem helyhez kötött, ezt is szeretnénk folytatni, és nagyon jól esett, hogy az intézményből is 3 vagy 4 csapat is indult, aki főzött velünk, de ott is 9 csapattal tudtunk főzni, ahhoz képest egy gyönyörű eredmény. Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik úgy támogatták a rendezvényt, hogy eljöttek és fogyasztottak egy ételt a csapatok főzése mellett. Nyilván nekik a legfontosabb, de az, hogy ez a bevétel összejött, és az, hogy polgármester úr is maximálisan mellettünk állt és támogatta a rendezvényt.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Lercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
2: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
1: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
2: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a Vasi Baleset Megelőzési Motoros Program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű szauna programok. A sorban következő olasz szauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
1: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
2: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ-estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
1: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
2: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, szauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
1: Mit üzensz a hallgatóknak?
2: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
1: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Dercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és éjfélkor mézborkostuló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat. Tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
4: Szombati nap az 9 órától indul a faluba, lesz egy zenés fejlesztő, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ő gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas háznál a megnyitó. Bénémet Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Ódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retrodiszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
3: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szent Gotthárd-Grácz vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szent Gotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand New és a Bar New Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ez szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
0: Sporthírek.
3: Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolhat.

Újra Madonna vezeti az amerikai rádiós listát. A pop királynője 18 év után került megint az első helyre. Az I Feel So Free című dal hatalmasat ugrott előre, részben annak köszönhetően, hogy elkészült hozzá egy Peggy Goo közreműködésével feljavított remix. Ezzel Madonna már 8. alkalommal vezeti ezt a top listát a tengeren túlon. A rajongók ráadásul új albumra is készülhetnek. Júniusban érkezik a 2005-ös korong folytatása. Madonna másik új dala, a Sabrina Carpenter közreműködési fellétrejött Bring Your Love szintén nagy jól teljesít a Billboard listán.

0: Ahogy ma délelőtt már szakértőnk is megígérte, jövő héten, sőt most már a mostani hétvégén is igazi strandidő lesz, érdemes akár a következő napokat is vízparton tölteni, például a vadászatónál, ahol kiváló a vízminőség, és rengeteg fejlesztés is megvalósult az elmúlt időszakban. Ezekről is beszélgetünk majd holnap délelőtt a strand üzemeltetőjével, Bolla Csabával.
1: Több pihenőpadot is kihelyeztünk, ezek közül éppen 3 darabot a napokban helyeztünk ki a strandra. Van egy kilátópontunk is, a strand egyik legmagasabb részén kialakított pihenőpaddal, kialakítottunk árnyékos és napos pihenőterületeket is. Nagyon örülünk annak, hogy rengeteg pozitív visszajelzést kapunk a tavaly teljesen felújított vizes blokkunkról. Az idei év egyik újdonsága pedig a tegnap vízre helyezett ugráló sziget, amelyre minden irányban biztonságosan és szabadon lehet a vízbe ugrani.
0: Bolla Csabát holnap délelőtt látjuk vendégül itt a Körmend FM stúdiójában. A beszélgetést szombaton 8 órától lehet teljes egészében meghallgatni nálunk.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
3: Szurkolj a Peronival! Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidőtartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: A Suzuki Santo

0: leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
2: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
3: Reklámot hallottak.
4: És most.
3: A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
5: Once you left, I went to space. I don't recognize this place. Where are you?

0: magyar szombatfai fazekas napok az őrség egyik legjelentősebb hagyományőrző és kézműves rendezvényei már 25 esztendős. A fazekas ház és környezete ad otthont ezen a hétvégén az eseményeknek. A jubilómi program különleges szakmai napot is tartogat. Ezt mondta rádiónak Zancsics Attila polgármester, aki a hétvége további eseményeit is ajánlja most.
1: Az első nap az 10-én pénteken lesz, ami 13 órától kezdődik. Ez szakmai nap lesz, Fazekas Ferenc, Fazekas és Falusi tervékéva mutatkozik be. Ezután égetés láthatnak a ide látogatók a hagyományos Bogja kemencébe a fazekasháznál, majd egy vacsora lesz ugyanitt az ide látogatóknak, és 9 órakor egy buli lesz, egy Tomi buli nevű formáció lép fel, és ezzel a pénteki napnak vége. Szombati nap az 9 órától indul, a faluba lesz egy zenésfüggesztő, amit a Szent Gotthárdi fúvó zenekar fog tartani. Ők gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csináltak. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a fazekasháznál a megnyitó. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előre tolt helyőrség koncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz, a DJ Bősze fogja tartani. Ezen kívül még elmondanám, hogy mindhárom nap gasztronómiai dolgok is lesznek. Perec sütés kemencében az szinte egész nap, és vasárnap lesz egy érdekesség, ami eddig nem nagyon volt a magyar szombatfai fazekas napokon, legalábbis nem ilyen méretben. Lesz egy cserépedényes örömfőzés, ami nem egy főzőverseny lesz, hanem azoknak, akik ezt a típusú főzést kedvelik, vagy hobbi szinten, vagy profi szinten művelik, mert lesznek profik is, bemutatják itt az érdeklődőknek, hogy a cserépedényeket hogy kell használni, vagy hogy lehet használni, hogy is lehet használni, és meg is lehet kóstolni nyilván az ebben készült ételeket. Ezzel szeretnénk mindenkinek kedvet csinálni, hogy otthon bátran ne csak disznek vedék a kerámiákat, hanem használják az edényeket, hiszen ezekben különleges ételeket lehet elkészíteni. Vasárnap szintén 10 órakor kezdődnek a programok. Lesz egy Drazsé zenekar gyermekműsor 11 óráig, aztán nóták, népi énekek lesznek, a magyar szombatfai nótakör fog énekelni, majd a szlovéniai domonkosa és fodos népdalkör, aztán a brassói csillagokat hallgathatjuk meg, és a Bogja népzenei együttes fog fellépni, és így nagyjából ezzel be is fejeződik a vasárnap a program. 5 óráig számítjuk az aktív programokat, természetesen utána is még itt a fazekas háznál folytatódik a vásár. Amit még nem mondtam, és fontos, hogy mind a két nap, szombaton és vasárnap fazekas korongozó verseny lesz, amit szintén meg lehet nézni. Ezeknek az időpontja 11 órától lesz. Érdekes ez az esemény is, szeretik a látogatók. Ezen kívül meg lehet próbálni a fazekas mesterséget, tehát nem csak vásárolni lehet, hanem nem csak megnézni, hogy hogyan korongoznak a fazekasok, hanem egész nap, mind a két nap ki is lehet próbálni, akinek kedve van hozzá, kötényt kap és korongozhat.

0: Duplájó, ahol a legjobbak kettőznek.
1: Új fejezetet kezdett írni tavaly a TNT, és úgy tűnik, hogy idén sem lassítanak Dobrádi Ákosék. Az Ébren álmodtunk után nemrég érkezett meg az Ugye itt alszol, ami tovább viszi azt a lendületet, amit az elmúlt hónapokban a top listák évén már lehetett tapasztalni a TNT részéről. Folyamatosan bizonyít tehát a formáció, teltházas koncertek, kiemelt fellépések és egy folyamatosan növekvő rajongó tábor kíséri az útjukat. A hangzásuk most is nagyjából olyan karakteres, mint annó, azt megszokhattuk, de közben próbálnak aktuálisak, frissek maradni. Picit belepiszkáltak ebbe a dalba, például hallhatóan is a mesterséges intelligenciával, de maga a dallam az teljesen Dobrádi Ákostól jött, meg persze a szöveg is. Szóval modernizálták a dalszerzést, de az igazi TNT hangulatot megtaláljuk az Ugye itt alszol című újdonságban is, ami most szól nálunk.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Halogyi falu napon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a körmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napi rendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
6: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításába.
5: Különleges autós találkozó is színesíti a Halogyi falu napot. Halogyon szombaton tartják a falu napot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozó is színesíti, hangsúlyozta a Pongor Zsámár Bernadett szervező.
7: Igazából ez

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz happarti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc Együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedűs szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: sincs vissza.
1: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és ételkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
3: Szombati nap az 9 órától indul a faluban, lesz egy zenés fejlesztő, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ő gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. Bénémet Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béli Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retrodiszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
2: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szent Gotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szent Gotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasút társaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand New és a Varnyú Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
1: Sporthírek.
2: Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma sok napsütés várható, kevés gomoly felhőből csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy jelentéktelen zápor, egy zivatar alakulhat ki. Többfelé élénk, néhol erős lehet az északnyugati szél, délután 28 fokig melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Kettő perccel vagyunk, 1:45 után elindult a hét utolsó délutánja itt a 99.8-on a Körmendi kedvenc rádiójában, én pedig Tóth Cili vagyok ma is, és ötig leszek itt önökkel az éterben. Jó kis érdekességekkel készültem, hozok természetesen hasznos infókat is, na meg sok-sok program ajánlót, hiszen jó idő lesz a hétvégén, bár erről majd meggyőz bennünket Péter Vári Tibor, a Hungaromet Vasi észlelője a délutánban, illetve rengeteg szabadtéri program lesz itt a térségben, úgyhogy mindenképpen ezek közt csemegézünk, egy kis kedv csinálót hozok majd, tartsanak velem, mindezt pedig kiegészítem jobbnál jobb zenékkel, úgyhogy Sam Smith után Pet Shop Boys egy klasszikusa szól, ez nem más, mint a Love ATC. Ezzel kívánok mindenkinek nagyon szép délután, kitartást a munkához, és persze jó rádiózást velünk ma is. Boys.

0: hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.
0: Akármilyen csomagot kaptunk, abból kell dolgoznunk. Tudom, hogy nem választhattál.
1: Tudom, hogy nem választunk.

0: Közlekedési információk.
1: Érdemes a mai délutánban is még egy kicsit óvatosabban autózni a térségben, például Csákány-Doroszlónál, ahol a Gasztonyi bekötő útnál mindkét irányban útszükület mellett munkagépeket kell kerülgetni, hiszen kaszálnak. Vasvár térségében aszfaltozás zajlik az ország határ felé, azaz Rába-Füzes felé autózóknak kell a 145-ös kilométerben egy félpályás zárásra számítani. Itt jelzőlámpás forgalom irányítás van érvényben a vasútállomás magasságában. Július 24-ig biztosan teljes út zár van érvényben az M80-as autóút Szentgotthárdi csomópontja és az S7-es autóút Heiligenkreuzi csomópontja közt. Itt javítási munkálatokat végeznek a szakemberek, úgyhogy mindenképpen érdemes figyelni a terelő táblákat. Zalaegerszeg térségében pedig, hogyha erre indulnának útnak még a mai délutánban, akkor a Zalaegerszeg átkelési másodrendű úton útkarbantartási munkálatokat végeznek, útszűkület van érvényben, illetve Zalaegerszeg elkerülőjén a 76-oson is kaszálnak, úgyhogy itt is az 53-as és a 60-as kilométer szelvényben kell munkagépeket kerülgetni. Én ezeket a közlekedési infókat hoztam, és látom, ha önök is tapasztalnak valamit, azt küldjék el a Körmend FM Facebook üzenetére. Vezessenek nagyon óvatosan, vigyázzanak magukra, és persze egymásra az utakon.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun and Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun and Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem! A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak!
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Janesz és a Ravayana, valamint a Timelapse the Soul című közös szólt 99.8-on, és ma már tényleg javában dübörög a nyár, lassan július közepe van, ilyenkor pedig általában beindul az igazi szabadságolás szezon. Pont a napokban többen is megkérdezték tőlem, hogy na is, te mikor mész pihenni? Hát őszintén szólva csak tekerem a fejem, mert bár érzem, hogy rám férne egy kis kikapcsolódás, valahogy mindig közben jön valami, de bízom benne, hogy augusztusban talán nálam is befér majd egy kis strandolás, kirándulás, vagy akár csak egy nyugodt délután az egyik kedvenc könyvemmel. És azt hiszem, hogy ezzel nem vagyok egyedül, hiszen rengetegen dolgoznak olyan munkakörökben, vagy éppen annyi fronton kell helytállniuk, hogy nehéz beilleszteni egy hosszabb szabadságot. Pedig a szervezetünknek is szüksége van a feltöltődésre, és bizony nem mindig elég hozzá egy hétvége. Úgyhogy, ha még mindig nincs bekarikázva a naptárban a nyári pihenés időpontja, ne halogassák túl sokáig, mert olyan tempóban telnek a hetek, hogy hip-hop már itt is lesz a szeptember. Addig pedig, ha ma még munka van a programban, főleg, hogy sokaknak ez a hét utolsó munkanapja, lazítsanak velünk, mi itt vagyunk, hozzuk a jó hangulatot és persze a legjobb zenéket, hogy egy kicsit könnyebb legyen ez a péntek délután. Nicky Jam, Will Smith és Ira Estrefi segít nekünk ebben, szól a Live It Up, jó rádiózást!

Az első óránknak közelítünk a végéhez, Lakosi Gabi vált itt a stúdióban, hamarosan, azaz kettőkor hozza a legfontosabb híreket, infókat, én pedig jövök majd vissza a hírek után, és folytatjuk a délutánt, programajánlózunk, hiszen lent a Rába parton is egy jó kis programmal várnak bennünket a hétvégén, erről pedig Hegedűs László, Hege fog majd nekünk beszélni, tehát várom vissza önöket a hírek után.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Halogyi falunapon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a Görmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napirendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
2: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításával.
1: Különleges autós találkozó is színesíti a Halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozó is színesíti, hangsúlyozta a Pongor Zsálmár Bernadett szervező.
3: Igazából

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz habparti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedű szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

újra itt vagyunk, folytatódik a délután a 99.8-on. Egy perccel vagyunk 4:30 előtt, én továbbra is Tóth Cili vagyok. Tartsanak velem, ebben az órában programajánlózunk, hiszen csak egy nap, ami Alterába piknik. Egy jó kis programra várják az érdeklődőket le a Rába partra, az Ökocentrum területére, mégpedig holnap, azaz július 11-én szombaton, hogy mire számíthatnak a kilátogatók, azt a szervező Hegedűs László Hege fogja elárulni nekünk ebben az órában, úgyhogy érdemes lesz fülelni, hogyha szeretnének egy jót bulizni, kikapcsolódni, beszélgetni, akkor irány a Rába part. Előtte persze a zenéje a főszerep, úgyhogy Mike Posner után Carlos Santanával megyünk tovább, de itt lesz velünk majd Verip Tomi is, tőle szól majd újdonsága a védőháló. Jó rádiózást!

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva, rádhangolva.

hangulatról is, természetesen a hagyományos roma ételek sem maradnak el, ezekkel is várják a látogatókat. A rendezvény egyben családi nap is lesz, így a zene és a finom falatok mellett hasznos programokkal is készülnek, például délelőtt 11 és délután 5 óra közt a Vasvár megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának munkatársai is kitelepülnek egy információs ponttal. Érdemes lesz felkeresni őket, hiszen számos prevenciós témában adnak tanácsot, legyen szó az internetes csalások elkerüléséről, vagy akár a közeljövőben életbe lévő kereszt változásokról. Ha tehát egy tartalmas zenés családi programra vágynak a hétvégén, akkor irány Alsó Berki, ahol jó hangulat, finom ízek és hasznos információk várják a látogatókat.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as fő

0: út mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
1: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
2: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. Tartim Iroda Kellék Kft.hu.
3: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
4: Reklámot hallottak.
5: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Ráthangolva.
1: Doktor Béres.

0: Örmend FM. Programajánló.
1: Program hetén itt a városban is. Este egy igazán különleges hangulatú bulira várják az érdeklődőket Körmenden lent a Rába Ökocentrum területén, hiszen bár az Alteraba fesztivál tavaly elköszönt, most egy estére újra életre kell a jól ismert hangulat. Piknik, tábortűz, baráti beszélgetések és persze remek zenék várják a vendégeket, ráadásul a belépés ingyenes. A részleteket pedig a következőkben Hegedűs László Hege árulja el nekünk.
2: Tulajdonképpen úgy döntöttünk, hogy nyilván az Alterábet befejeztük, de ettől függetlenül, mivel érkezett rá igény, meg mi is úgy gondoltuk, hogy akik sokat segítettek nekünk, azoknak próbálunk honorálni. 16 év alatt, akik mellettünk voltak, először egy zárt körű partiba gondolkodtunk, de aztán úgy döntöttük, hogy megnyitjuk, aztán legyünk amennyien leszünk, majd kiderül. Ez arról szól, hogy egynapos piknik, itt koncertek nem lesznek. Ha lehetőségek adottak lesznek, akkor szeretnénk egy tábortüzet, amúgy meg Magyarország legkiválóbb rock DJ-je, DJ Golyó, valamint Edi barátunk, DJ Edi fog zenélni nekünk, aki ugye a színpadmesterünk volt 16 évig, egyik Pécsről jön, a másik Győrből jön, és reméljük, hogy a közönség meg mindenhonnan jön, hiszen direkt ingyenessé tettük a rendezvényt, hogy most mi adjunk, valamint hogyha valaki ingyen bejön, esetleg a becsületkasszába beledob annyit, amennyi gondol, akkor még egy tál étellel és egy welcome drinkkel is, egy köszöntő itallal is fogadni fogjuk, úgyhogy hadd fájjon, ez a klasszikus hadd fájjon nekünk című műsor. Aztán a lényeg, hogy mindenki jól érezze magát, este 6-kor indulunk, és hát remélem, hogy egy olyan 3-ig, 3-4-ig kitartunk. Bulizással. Tulajdonképpen a buli mellett, főleg az a lényeg, hogy ugye rendezvényen se a diék, se a hangtechnikusok, senki, a segítők nem nagyon érnek rá beszélgetni, most akkor tudunk picit beszélgetni a közönséggel is.
1: Tehát este 6 órakor kapunyítás, várnak mindenkit sok szeretettel le a Rába Ökocentrum területére, egy jó kis alterábás hangulattal. Én kellemes kikapcsolódást kívánok mindannyiuknak hozzá.

Egy újabb óra végéhez érkezünk szép lassan. Lakossi Gabi vált 3-kor ismét itt a stúdióban hozza a legfontosabb híreket, infókat. Én pedig jövök majd vissza, hiszen a délutánunkból van még hátra bő 2 órányi idő, úgyhogy önök sem menjenek nagyon messzire a készülékektől. A hírek előtt pedig még Soul, Shin C, valamint Sunwalker egy-egy sikere. Jó rádiózást a folytatásban is!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
0: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottak.
4: 99.8.
0: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
5: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és ételkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubilómi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
6: Szombati nap az 9 órától indul a faluban, lesz egy zenés fesztivál, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ők gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előre tolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
5: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szentgotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szentgotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand Nyúl és a Barnyú Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásából. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ez szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
3: Sporthírek.
5: Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
3: Időjárás jelentés.
5: Szombaton folytatódik a napos, gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
3: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

perccel vagyunk 4:45 előtt, és folytatódik a délután itt a 99.80 a Körmend FM-en. Én pedig továbbra is Tóth Cili vagyok. Szép napot mindenkinek, aki most kapcsolódik be. Egészen 5-ig lesztek itt önökkel, jó kis érdekességekkel, hasznos infokkal, programajánlókkal, meg sok-sok jó zenével készültem a hátralévő alig 2 órányi időre még, úgyhogy számítok mindenképpen a figyelmükre. Eminem és Alex Warren után The Hound Dogs és az I Like Girls című siker szól nálunk, de itt lesz David Guetta és Heath Payton legfrissebb közösa is, A Walk the Way. Jó

0: Közlekedési információk.
1: Érdemes előre tervezni azoknak, akik a következő órákban indulnának el Vasvár megye székhelyére, Szombathelyre, ugyanis este 6 órától ismét megrendezik a hagyományos kamionos felvonulást, amely több elvárosi és főbb útvonalat is érint, így időszakos forgalom korlátozásokra és torlódásokra kell számítani egészen nagyjából este 10 óráig. A szervezők és a rendőrség azt kérik, hogy senki ne hajtson be a menetoszlopba vagy a lezárt útszakaszokra, és mindenki legyen türelmes a közlekedésben, ha teheti, induljanak el egy kicsit korábban, hogy válasszanak alternatív útvonalat.
0: A közlekedési információkat a Körmendi Muse Fun and Wellness Park segítségével szállítottuk. Muse. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Kánikula? Kapd fel a fürdőruhád és irány körmend a Muse Fun and Wellness Park. Pálmafák hatalmas frissítő medencék és igazi nyári lazaság vár. Ne csak álmodozz a nyaralásról, éld át nálunk. Prémium környezet, elérhető árak, wellness, fagy és sör, este fenséges olasz vacsorák. Kell lennél több? Keresd a Muse Fun and Wellness Park Facebook oldalát.
2: Halrajongók, horgászok, családok, figyelem!
3: A Sporthorgász Egyesületek Vasmegyei Szövetsége szeretettel meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat.
4: Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes.
3: A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónishintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon.
4: Ne hagyja ki!
3: Találkozzunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
5: Kolibri Hungary.
6: Speciális jelöléstechnikai megoldások több mint 25 év tapasztalattal.
5: Tapintható alaprajztáblák, Braille matricák és táblák, sorszámozott biléták és egyedi jelölők, valamint emblémázott sejemdíszalagok gyártása. Kolibri Hungary.
6: Egyedi megoldások, megbízható minőség. kolibrihungary.hu.
7: Szurkolj a Peronival!
8: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és figyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók. Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes. Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
9: Reklámot hallottak.
0: És most
6: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

Bentoljó idő lesz a hétvégén, és hogyha szeretnénk megismertetni a gyerekekkel a sátorozás élményét, akkor érdemes egy kis főpróbával kezdeni méghozzá akár a saját kertünkben. Egy otthoni sátrazás a remek lehetőség arra, hogy a kicsik megszokják az új környezetet, a szülők pedig kipróbálják a felszerelést, a hálózsákokat, és azt is, hogy mire lesz valóban szükség egy hosszabb kempingezés során. A szakértők szerint a kerti mini kemping nem csak praktikus, hanem igazi családi kaland is. Lehet csillagokat nézni, elemlámpával árnyjátékot játszani, piknikezni, vagy egyszerűen csak együtt tölteni egy különleges estét a szabadban. Így, amikor eljön a valódi nyaralás ideje, már mindenki sokkal magabiztosabban vág majd neki az első közös sátorozásnak.

Tom Grennan és a Higher Salt a Város Rádiójában. Hamarosan Szolér és az Angyal című tavalyi siker, szól nálunk itt lesz Dion Brownfield és Digis Timmons is a Year Right című 2011-es közösségével, előttük pedig Mario és a Let Me Love You induló jó rádiózást.

0: Egy újabb óra végéhez érkeztünk, Lakosi Gabi vált a stúdióban, 4-kor hozza a legfontosabb híreket, infokat, én pedig jövök vissza a délutánunk utolsó órájával, ahol például Péter Vári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője is elhozza nekünk a legfrissebb időjárással kapcsolatos infokat. Várom vissza önöket!
1: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: Sokaknak a nyaralás egy hosszabb utazást jelent, pedig néha elég egyetlen nap is ahhoz, hogy teljesen kiszakadjunk a hétköznapokból. Erről beszélgetünk most Ercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával. Valóban átélhetünk egyetlen nap alatt itt Körmenden is igazi nyaralás élményt?
3: Szerintünk igen. Sokan még mindig úgy gondolnak a Muse-ra, mintha az csak egy szálloda lenne, pedig ez ennél sokkal több. A célunk az, hogy a környéken élők is felfedezzék, nem kell több száz kilométert utazni ahhoz, hogy pálmafák, medencék, nyári zene, koktélok és programok között töltsenek el egy napot. Ha valaki reggel megérkezik hozzánk, estére tényleg úgy érezheti, mintha egy rövid nyaralásról lett volna.
2: Miért érdemes most, júliusban vagy augusztusban ellátogatni a Muse-be?
3: Mert gyakorlatilag minden hétvégére és nagyon sok hétköznapra is készülünk valamilyen élménnyel. Júliusban például érkezik a Vasi Baleset Megelőzési Motoros Program, ahol látványos bemutatók és érdekes programok várják az érdeklődőket. A Karibi-medence mellett minden nap lesz habparti, ami a gyerekek és felnőttek körében is nagy sikert arat. Lesz óriás darts foci, ahol családok és baráti társaságok együtt játszhatnak. A Laterazza pedig egy igazi nyári találkozó helyé válik. Július 18-ától egészen a nyár végéig, minden szerdán és szombaton kertmozival várjuk a vendégeket. Itt lép fel hamarosan a Kökény trió is. Kökény Attila, Rakoncai Viktor és Jász Andris egy különleges nyáresti koncerttel érkeznek hozzánk. Emellett természetesen folyamatosak a népszerű sauna programok. A sorban következő olasz sauna hétvégére már most hatalmas az érdeklődés. Augusztus első két hetében pedig gyermektáborral is készülünk.
2: Tehát tulajdonképpen minden korosztály talál magának programot.
3: Igen, pontosan ez volt a célunk. Ha kisgyermekes család érkezik, várja őket a megújult Kids Club a játszóházban. A fiataloknak ott vannak a DJ estek, a kertmozi, a bowling és a nyári terasz. A pihenni vágyók pedig élvezhetik a wellness részleget, a sauna világot, a medencéket, vagy akár egy kellemes vacsorát a Laterazzán. Szeretnénk, ha a környéken élők is úgy tekintenének a Muse-ra, mint arra a helyre, ahova akár spontán is el lehet indulni egy szombat délelőtt, és estére feltöltődve lehet hazamenni.
2: Sokan azt gondolják, hogy egy ilyen élmény biztos nagyon drága.
3: Pedig egyáltalán nem. Egy egész napos kikapcsolódás sokszor kevesebbe kerül, mint egy hosszabb utazás üzemanyag költsége. Ráadásul itt minden egy helyen van. Strand, wellness, sauna, étterem, cukrászda, koktélok, sportprogramok, esti szórakozás vagy zenés estek.
2: Mit üzensz a hallgatóknak?
3: Tervezzenek be egy egynapos nyaralást a Muse-ba. Pálmafák, karibi hangulat, medencék, programok, esti koncertek, kertmozi és kikapcsolódás várja az egész családot. Nem kell messzire utazni ahhoz, hogy érezd a nyarat. Elég eljönni a Muse Fun and Wellness Parkba.
2: Kellemes kikapcsolódást kívánunk mi is mindenkinek ehhez. Ercsényi Orsit, a Muse program igazgatóját hallgattuk.
1: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Halogyi falu napon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a körmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napirendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
5: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításával.
4: Különleges autós találkozó is színesíti a Halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozó is színesíti, hangsúlyozta a Pongor Zsámár Bernadett szervező.
6: Igazából ez

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz happarti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programmal a Szenyor Néptánc Együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedű szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

Infónak indult a délutánunk utolsó órája, és itt a Város Rádiójában Tóth Cili vagyok. Továbbra is tartsanak velem, már csak alig 45 percnyi időnk van hátra. Mozi ajánlózunk ebben az órában, na meg érkezik hozzánk Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője is, aki egy kicsit előre vetíti nekünk a hétvége, valamint a jövő hét elejének a várható időjárását. A zenék sorában pedig New Level Empire után Mia érkezik, és az All About the Money. Jó rádiózást!

0: mozi ajánló.
1: Tegnap kinyitott a kapuit a Körmendi Sinkovics Imre Filmszínház, és a hétvégére is jó kis filmeket kínálnak nekünk, tehát hogyha egy jó mozizást terveznek, akkor mindenképpen érdemes körbenézni a körmendi mozi film kínálata közt. Ma 17:30-tól a Vajana élőszereplős változatát vetítik, 20 órától pedig a Pop királyának életét bemutató Michael című életrajzi film érkezik a vászonra. Szombaton 2 órától, délután 2-től a Minyonok és szörnyek, 15:45-től a Toy Story 5, 17:45-kor ismét a Vajana, míg 20:10-től az Ördög Prádát visel 2 várja a mozibarátokat. Vasárnap délután 2 órától ismételten látható a Vajana, 16:15-től a Toy Story 5, 18:20-tól pedig a Minyonok és a szörnyek lesz műsoron. Tehát legyen szó családi kikapcsolódásról vagy esti mozizásról, a hétvégén biztosan mindenki talál kedvére való filmet, a Sinkovics Imre Filmszínházba. Jó szórakozást!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a La Terrazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Álomterasz. Saját gyártású teraszok és téli kertek. Várunk országszerte 5 bemutató udvarunk egyikében. Álomterasz. A prémium, ami nem privilégium. Álomterasz.hu.
2: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: Meghívja a családokat, baráti társaságokat július 11-én Vaskeresztesre, a 12. Pinkavölgyi Halasnapra, ahol halételkészítő verseny, horgászprogramok és élőzene szórakoztatja a látogatókat. Fellép a Brand New és a Varnyú Country együttes. A gyerekeket ingyenes ugrálóvár, arcfestés, pónis hintózás és sok-sok élmény várja. A halételek kóstolója 12 óra 30 perctől a készlet erejéig tart. További információ a vasivizeken.hu oldalon, vagy a 94-es körzet 506-835-ös telefonszámon. Ne hagyja ki! Találkozunk Vaskeresztesen a 12. Pinkavölgyi Halasnapon.
1: Reklámot hallottak! És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Szépen lassan visszatér a nyárias időjárás, de hogy pontosan mikor, illetve hogy a hétvégén mire számíthatunk azt a következő percekben, Pétervári Tibor, a Hungaromet helyi észlelője árulja el nekünk.
1: Fokozatosan tér majd vissza, sokan örültek neki, hogy azért visszaesett a hőmérséklet. 22-23 fok körül voltak a középhőmérsékletek, a 27-28-al szemben azért sokat számított, és szerintem még a szobákat is ki lehetett hűteni. Innentől aztán megint majd lassan emelkedik a hőmérséklet. A héten marad ez a 28-29 fok körüli maximum hőmérséklet egészen vasárnapig. Aztán ciklon előoldalára kerülünk majd a jövő hét első napjaiba, ott majd igazándiból erősödik is a felmelegedés. Vannak modellek, amik ott kedszerda körül 35 fok közeli értékeket mutatnak, de minden jel szerint legalábbis sok modell 15-e után, tehát szerdától, csütörtöktől leülést prognosztizál meg csapadékot. Egyébként addig sok területi állagban semmiképpen nem várható csapadékból, elvédve egy-egy zápor, zivatar, de ez nem mérsékli a szárazságot. Szerencse azért, hogy itt Vas megyébe úgy kezdődött a július, hogy azért elsőjén egy egész komoly csapadék hullott, és abból még a növényzet él. Az aratás is halad, de jövő hét közepére, 15-ére azért már nagyon meg fog szomjazni a kukorica, a napraforgó, a szójabab, úgyhogy ott már jól fog jönni a csapadék. A leülés is megérkezik. Észak-nyugat felől egy ciklon épül ki, és Észak-Európa felől, illetve az északi tenger térségéből, a Brit-szigetek térségéből majd érkezik üvösebb levegő. Ennek azért elég nagy az esélye, több modell is ebből táplálkozik. De addig mindenképpen ismét visszatér a strandidő, a sok napsütés, a kevés felhő, inkább csak nappali gomolyok lesznek, ilyen szép idő gomoly felhők. Jövő hét közepéig ez a folyamat lesz majd érvényben. Általában fronthatás nem várható, most ilyen megszűnő idegfronti hatás van, de az észak-nyugati szél is majd elcsendesedik, ez csak a párolgást erősítette az utóbbi napokban. Igazándiból sok csapadékot itt a nyugati részre ez a front nem hozott. Lengyelországban meg a Baltikumban voltak jelentős csapadékú napok ebből a ciklontból, ami most már azért távolodik, még északabbra tevődik a középpontjával. Nálunk anticiklon épül ki, ezért lesz majd ismét napos meleg idő.
0: Tehát, ahogy hallhatták, a hétvégén, illetve a jövő hét elején biztosan kellemes nyárias időben lesz részünk, úgyhogy ez mind kedvez az e-hétvégi szabadtéri programoknak. Pétervári Tibornak, a Hungaromet helyi észlelőjének pedig köszönjük a legfrissebb információkat.

From the Bottom, a Linkin Park tavalyi sikere szólt a 99.8-on. A folytatásban itt lesz velünk a Well Hello és a Prosecco, szól majd C és Kylie Minogue közös a Dance Alone, előttük pedig Éna és az Amazing indul. Jó rádiózást!

Körmend FM. Körmend FM. Körmend FM. A város rádiója. A város rádiója. Egy pillantással megcsinál. Kezemben a Prosecco.

0: érkeztünk a mai délutánunknak a végéhez, hiszen pillanatokon belül 5 óra, amikor is Lakosi Gabi hozza ismét a legfontosabb híreket, infókat, 5 órakor, aztán pedig a folytatásban is szólnak a jó zenék, úgyhogy nagyon messzire nem menjenek a készülékektől. Nekem pedig már csak annyi dolgom maradt hátra, hogy megköszönjem a mai napi és egyben egész heti megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt 4 órában Tóth Cilit hallották, jövő héten hétfőn, ugyanígy a szokott időben, 1 és 5 között várom Önöket az éterben, egy jó kis hétindító délután. A szép hétvégét kívánok mindenkinek, kellemes pihenést, kellemes időtöltést, kikapcsolódást, na és persze, jó rádiózást a Körmend FM-mel. Hétfőn 1-től ugyanígy.
1: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és ételkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
3: Szombati nap az 9 órától indul a faluba, lesz egy zenés fesztivál, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ő gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. V. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljesítmény igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
2: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szent Gotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szent Gotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand New és a Bar New Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járásbíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ez szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
1: Sporthírek.
2: Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Szurkolj a Peronival!
2: Vásárolja a jó árdiszkontban egy tálca Peroni Nastro Azzurro 033-as dobozos vagy palackos terméket, és vigyél az a 24 darab Peronit 20 darab áráért. Aktuális akcióink. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint, másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatók.
1: Az akcióidő tartama a készlet erejéig érvényes.
2: Jó árdiszkont Körmenden a 8-as főút mellett, az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Fényképes ajándéktárgyak, nyomtatás, reklámanyagok, vászonképek és irodaszerek egy helyen. Tartim Iroda Kellék Kft., ahol az ötletekből kész termék lesz. tartimirodakellekkft.hu.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot! Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A Körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában.

0: Espresso macchiato.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Hanogyi falunapon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a görmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napirendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
3: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhangolt a rendelet módosításával.
2: Különleges autós találkozó is színesíti a Halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozó is színesíti, hangsúlyozta Pongor Zsálmár Bernadett szervező.
4: Igazából ez

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz habparti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc Együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedűs szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, a szályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
2: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: is marad.
1: Hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és ételkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubilómi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
3: Szombati nap az 9 órától indul a faluban, lesz egy zenés fesztivál, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ő gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előre tolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
2: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szentgotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szentgotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand Nyúl és a Barnyú Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásából. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ez szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
1: Sporthírek.
2: Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
1: Időjárás jelentés.
2: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
1: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Halagyi falunapon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a körmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napi rendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
2: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve Változás a Városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításába.
1: Különleges autós találkozói színesíti a Halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozói színesíti, hangsúlyozta a Pongor Zsámár Bernadett szervező.
3: Igazából ez

0: egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz habparti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc Együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedű szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Falu Szépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos Szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerüléséért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a körmendi presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és ételkor mézborkostuló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
2: Szombati nap az 9 órától indul a faluba, lesz egy zenés fesztivál, amit a Szent Gotthárdi fúvószenekar fog tartani. Ők gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csináltak. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. Vénémet Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
1: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szent Gotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szent Gotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand New és a Bar New Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kressz nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítaná el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
0: Sporthírek.
1: Augusztus első hétvégén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer. Az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

csak a csendet hallgatom. Bánattal teli poharamban a búvelterített asztalon, de ahogy kattognak a kerekek, rajta vagyok a beaten. És semmiből mi miatt minden hitemet elveszítem. Az éjszakok csak

0: Szeretem az, aki vagyok, veletem esetek el.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Különleges autós találkozó a Hanogyi falunapon. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Görmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a görmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napi rendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
2: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításával.
1: Különleges autós találkozó is színesíti a Hanogyi falunapot. Hanogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozó is színesíti, hangsúlyozta Pongor Zsálmár Bernadett szervező.
3: Igazából ez

0: hogy ez más, mint ami szokott lenni, és ez tényleg az idősebb korosztálytól a kisgyerekig mindenkit vonzott. Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni. Lesz papparti, lesz két légvár, lesz arcfestés, illetve csillámtetoválás, lufi hajtogatás. A felnőttekre is gondoltunk egy egészségsarkot kialakítani a sátorban, ahol vérnyomásmérés lesz, cukormérés lesz, és a nőknél egy melmulást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján. A rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programmal a Szenyor Néptánc Együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedűs szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társaság a Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak.
2: Sporthírek.
1: Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi 6-tal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerülésért az alsóházban.
2: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. Szóval tényleg ennyi volt.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM.

0: kell benne minden.
1: 99.8 Körmend FM.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. 25. alkalommal lesz magyar szombatfai fazekas nap. Vádat emeltek a Körmendi Presszóban történt bántalmazás ügyében. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és éjfélkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a magyar szombatfai fazekas napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
2: Szombati nap az 9 órától indul a faluval egy zenés fesztivál, amit a Szent Gotthárdi Fúvó zenekar fog tartani. Ő gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas Háznál a megnyitó. Németh Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói Néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előretolt helyőrségkoncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
1: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szentgotthárd-Grác vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szentgotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand Nyúl és a Barnyú Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a szombathelyi járási ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt majd. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán.
0: Sporthírek.
1: Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton folytatódik a napos gomoly felhős időjárás, számottevő csapadék nem valószínű, legfeljebb egy-egy kisebb zápor alakulhat ki. Továbbra is többfelé élénk, időnként erős lesz az északnyugati szél, napközben 31 fok körüli csúcsértékekre van kilátás.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporra a zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita a Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját ezesküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi Községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki Községi strand lett a nyertes. Cserben hagyó gázoló ütött el egy rendőr csütörtök este Kaposszegcsőn. Egy csikós töttősi férfit keresnek, aki igazoltatás közben ütötte el a rendőrt, aki életveszélyesen megsérült. A férfi után hajtóvadászat indult, hivatalos személysérelmére elkövetett emberölés kísérletével gyanúsítják. Erdőtűz pusztít Spanyolország déli részén, már legkevesebb 12 ember halt meg. Több áldozatot a kiégett autójában találták meg. Almeria tartományban elővigyázatosságból több települést is kiürítettek.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható záporzivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

Itt van vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszönöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Elfogadták Körmend költségvetésének első módosítását. Rendkívüli ülést tartotta a körmendi képviselőtestület, ahol a legfontosabb napi rendi pont a város idei költségvetésének módosítása volt. A rendeletet ezúttal egyhangulag fogadták el, így a március óta megvalósult fejlesztések és pénzügyi változások is bekerülhetek a költségvetésbe. A részletekről dr. Szabó Barna polgármester beszél.
2: Minden képviselőtestület elfogadja a költségvetési rendeletet az év elején. Nekünk éppen az utolsó pillanatban sikerült elfogadni, és ahogy közben működik a város, ezeket be kell építeni, tehát módosításokra van szükség. Az első módosítást meg kellett volna május végig szavazni, ez akkor nem jött össze. Most a második nekifutásra 10 igen szavazattal egyhangulag elfogadta a képviselőtestület. Gyakorlatilag beépültek a március óta elvégzett munkák a költségvetési táblázatokba, illetve változás a városért képviselőcsoportjának a kérésére pénzügyi tájékoztatót bocsátottunk ki. Közben voltak háttéregyeztetések, és úgy látom, hogy ezek sikeresek voltak, teljes összhang volt a rendelet módosításával.
1: Különleges autós találkozói színesíti a Halogyi falunapot. Halogyon szombaton tartják a falunapot, amit jótékonysági gyűjtéssel kötnek össze. A programok sorát autós találkozói színesíti, hangsúlyozta a Pongor Zsámár Bernadett szervező.
3: Igazából ez az autós találkozóval egybekötött jótékonysági falunapunk lesz. Ez az autós találkozót már tavaly megrendeztük, és nagyon jól sikerült, és

Ezért gondoltuk tavaly már azt, hogy akkor lépünk egy nagyot, és akkor ezt szeretnénk megcsinálni nagyban, és akkor így jött hozzá ez a jótékonykodás is. Igazából a gyerekekre is gondoltunk, mint minden rendezvényen, azért őket szeretjük mindig megmozgatni.

0: elmúlást fognak hozni, és akkor ott megvizsgálják a nőket, akik szeretnék. Igazából lesz rendőrautó, lesz tűzoltóautó.
1: Pótolják a múzeumok éjszakáját Vasváron. A hivatalos időpont helyett szombaton rendezik meg a múzeumok éjszakája programjait Vasváron, miután a korábbi időpontban a Kolostort filmforgatás foglalta le. Szombatesti rendezvénynek a Vasbolt és a múzeum termei adnak otthont. A program gyerekfoglalkozásokkal kezdődik, majd régészeti előadások várják az érdeklődőket. Az este folyamán a Kolostor pincéibe indulhatnak sétára a látogatók, és a Kolostor felújítási terveit is bemutatják. Az estét éjszakai tárlatvezetés és éjfélkor mézborkostoló zárja. 25. alkalommal rendezik meg a Magyar Szombatfai Fazekas Napokat. Az önkormányzat által szervezett eseménynek a Fazekas Ház és környezete ad otthont. A jubileumi program különleges szakmai és kulturális eseményekkel várja a látogatókat, tájékoztatott Zanics Attila polgármester.
2: Szombati nap az 9

0: órától indul a faluba, lesz egy zenés fesztivál, amit a Szent Gotthárdi Fúvós zenekar fog tartani. Ők gyalog végig mennek a falon, és tavaly nagyon-nagyon jó hangulatot csinálta. Mindenkinek nagyon tetszett. 10 órakor kezdődik a Fazekas háznál a megnyitó. Bénémet Zsolt és Horváth Nándor Zsolt országgyűlési képviselők jönnek el megnyitani a rendezvényt, és a fellépők közül felsorolnék a teljes igényei nélkül néhányat. Béri Balog Ádám tánc együttes, Bódis Bettina énekes, Szent Lászlói néptánc csoport, Pannonia Citera zenekar, előre tolt helyőrség koncert, és 9 órakor egy retro diszkó lesz. Ezen kívül itt 3 nap gasztronómiai dolgok is lesznek, olyanok, hogy peret sütés kemencében az szinte egész nap.
1: Pályaépítési munkák miatt módosított menetrend lesz érvényben a Szentgotthárd-Grácz vasútvonalon július 11 és augusztus 6, valamint augusztus 8 és szeptember 12 között. Egyes személyvonatok helyett vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat. A munkálatok érintik a Mura és Dráva Intercity járatokat is. További menetrendi változásokra kell számítani augusztus 14 és 17 között, amikor Szentgotthárd és Fering között is autóbuszos pótlás lesz érvényben. A vasúttársaság arra kéri az utasokat, hogy indulás előtt tájékozódjanak a megváltozott közlekedési rendről és a várható hosszabb menetidőről. 12. alkalommal rendezik meg a Pinga Völgyi Halas Napot Vaskeresztesen az Alpesi Fogadó és Horgász Turisztikai Központban szombaton. A Horgász Egyesületek Vasmegyei Szövetség által szervezett rendezvényen horgász, halászlé és halkészítő verseny, szakmai bemutatók, gyerekprogramok, koncertek és borkóstoló is várja az érdeklődőket. A színpadi programok kiemelt fellépői a Brand Nyúl és a Varnyú Country együttes lesznek. A rendezvény látogatása ingyenes. Súlyos testi sértés büntetének kísérlete miatt emelt vádat a Szombathelyi Járási Ügyészség egy férfival szemben. A vád szerint tavaly nyáron a két férfi között szóváltás alakult ki, majd a vádlott meglökte a bárszéken ülő sértettet. A férfi a székekkel együtt felborult, esés közben a fejét beütötte és rövid időre elvesztette eszméletét. 8 napon belül gyógyuló könnyű sérüléseket szenvedett. A vádlott büntetőjogi felelősségéről a körmendi járás bíróság dönt majd. Falunapi programokkal várják az érdeklődőket szombaton Vasalján, a rendezvény labdarúgó és kosárlabda mérkőzésekkel indul, majd főzőversenyt rendeznek. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, hajfonás és hintózás várja. A délutáni színpadi programban a Szenyor Néptánc együttes lép fel, majd közös vacsora következik. Az esti műsorban az Operett Musical Voice és a Matyi és a Hegedűs szólalkoztatja a közönséget. 9. alkalommal rendezik meg az Antal István kispályás felnőtt labdarúgó tornát Egyházas Rádócon szombaton, a település falunapi programjának részeként. A tornára 4+1 fős, legfeljebb 8 fős kerettel nevező csapatok jelentkezhetnek. A szervezők tájékoztatása szerint a résztvevőket értékes díjak, külön díjak és egésznapos sportprogram várja. A rendezvényt az Egyházas Rádóci Faluszépítő és Hagyományőrző Egyesület szervezi. Idén 25 társasház kezdheti meg udvarának megújítását, további 10 ház pedig tervezési támogatást kap az égig érő fű udvarzöldítési programban, közölte Karácsony Gergely főpolgármester Szerdán Facebook oldalán. Budapesten minden négyzetméternyi zöld számít, az égig érő fű programot azért indították 2020-ban, mert a sűrűn beépített városrészekben a belső udvarok jelentik az egyik legnagyobb lehetőséget arra, hogy több növény, több árnyék és több közösségi tér legyen a városban, fogalmazott. A szavazás napján tömegesen fordultak a Társasága Szabadságjogokért szervezethez olyanok, akiket tudtuk és beleegyezésük nélkül vettek fel a nemzetiségi névjegyzékbe az idei országgyűlési választáson, a civil jogvédő szervezet feljelentést tett. A TASZ azt közölte, hogy az érintettek nagy része a szavazóhelyiségben szembesült azzal, hogy nem szavazhat pártlistára, csak az adott nemzetiség listájára. Mint írták, nagy részt roma nemzetiségi névjegyzékbe vették fel a választókat. Az aratási munkák miatt több mezőgazdasági munkagéppel találkozhatnak az autósok, közölte az Országos Baleset Megelőzési Bizottság a honlapján csütörtökön. A gyorsforgalmi utakat ideális esetben elkerülik az ilyen speciális járművek, azonban a vidéki, különösen a kisebb falvak közötti alsóbbrendű utakon gyakoriak lehetnek. Lassan haladnak, nagyok, ezért feltorlódhat mögöttük a forgalom, előzni viszont csak óvatosan, jól belátható útszakaszon lehet, nagy oldaltávolságot tartva. A mezőgazdasági járművekkel mindenütt lehet közlekedni, ahol azt a kereszt nem tiltja, ezért érdemes nagyobb türelemmel és odafigyeléssel vezetni ilyenkor. Az európaiak fele új készségeket szeretne elsajátítani a vakáció alatt. Majdnem minden második európai azt tervezi, hogy a nyári szabadsága során valamilyen új készséget sajátít el. A magyarok körében is hasonló, bár valamivel alacsonyabb ez az arány, derül ki a Mastercard friss kutatásában. A több mint 27 ezer utazó bevonásával 28 európai országban végzett reprezentatív kutatás szerint a hagyományos pihenésre épülő nyaralások korszakát egyre inkább felváltja a készségfejlesztő nyaralás. A nyelvtanulás áll az első helyen, ezt szorosan követik a gasztronómiai élményekhez kapcsolódó tanulási lehetőségek. Minden ötödik utazó szívesen sajátítana el szabadtéri és túlélési készségeket. Az Egyesült Államok eltávolítja Szíriát a terrorizmus támogató államok listájáról, jelentette be Marco Rubio külügyminiszter szerdán az eljárás megindítását. Ez megnyitja a Szíriát a kereskedelem és befektetések előtt, esélyt adva az újjáépítésre, olvasható a washingtoni közleményben. Donald Trump az Ankarában tartott NATO csúcs találkozó után szerdán tárgyalt a szíriai államfővel. Szíria elnöke előzőleg arról biztosította az amerikai kormányzatot, hogy országa a jövőben semmilyen formában nem támogatja a nemzetközi terrorizmust. Szíria 1979 óta szerepelt ezen az amerikai szankciós listán. Súlyos következményei voltak a közelmúlt hőhullámának. Csökkent a munkatermelékenység, bezártak az iskolák és munkahelyek, túlterhelődtek a kórházak, megrongálódtak az utak, meghajlottak a vasúti sínek, és súlyos károk érték a mezőgazdasági termelést, jelentette ki a válságkezelésért felelős uniós biztos szerdán az uniós parlament strasbourgi plenáris ülésén. Közölte, Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, amit egyre gyakoribb rekordhőmérsékletek, aszályok és erdőtüzek jeleznek. Tájékoztatása szerint a becslések alapján a júniusi hőhullám legalább 3500 halálesettel hozható összefüggésbe, Franciaországban pedig csak június utolsó hetében több mint 2000 többlethalálozást regisztráltak. Szeptember 26-án rajtol a férfi kosárlabda NB1 alapszakasza. A bajnokság első része április 3-án zárul, majd április 7-én és 10-én kerül sor az NBA mintájára bevezetett play-inre. A play-off április 17-én kezdődik, a döntő első napja pedig május 15 lesz. A szezonban az eddigi hattal szemben csak 4 csapat küzd majd a kiesés elkerüléséért az alsóházban. Augusztus első hétvégéjén indul az új szezon a labdarúgó MOL Magyar Kupában. A Magyar Szövetség honlapjának beszámolója szerint az elmúlt évekhez képest nem változott a lebonyolítási rendszer, az élvonalbeli és másodosztályú klubok csak a harmadik fordulóban csatlakoznak a mezőnyhöz. Összesen 172 csapat nevezett, az első fordulóban 143 együttes lesz érdekelt. Az első forduló hivatalos játéknapja augusztus 1 és 2, a döntőt május 8-án a Puskás Arénában rendezik.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Megkezdődött a Carlo Vivari Nemzetközi Filmfesztivál. Napos idő lesz egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját esküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét. A balatonfüredi kisfaludi strand lett idén a Balaton legjobb strandja. A Balatoni Szövetség kék hullámzászló minősítésén 42 strandot értékeltek, a szolgáltatások, a tisztaság, a gyermekbarát kínálat és az akadálymentesítés alapján. A megyei strandok külön versenyében Somogyban a Fonyódi Panoráma strand, Veszprémben az Alsóőrsi községi strand, Zalában pedig a Balatongyöröki községi strand lett a nyertes. Carlo Vivariban megkezdődött a jubileumi 60. Nemzetközi Filmfesztivál. A szemlén idén 137 filmet vetítenek le különböző szekciókban. A legrövidebb film 3 perces, míg a leghosszabb több mint 3 óra hosszú, mindkét film japán alkotás. Az ünnepi gála esten az Évszázad mérkőzése című argentin-spanyol filmet vetítik le, amely az 1986-os labdarúgó világbajnokság Argentina-Anglia mérkőzését és annak hátterét járja körül. Kristályglóbuszt kap Dustin Hoffman, amerikai színész, és Juliette Binoche, francia filmszínésznő.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton változóan felhős, napos idő lesz, országszerte várható zápor-zivatar. A szél ismét sokfelé lesz élénk, helyenként meg is erősödik. A hajnali 10-18 fokról 28 és 33 fok közé melegszik a levegő, de északkeleten csak 25 fok körül lesznek a maximumok.
0: Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: 99.8. Körmend FM. Rád hangolva.
1: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfelel.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Rómában tárgyalt a magyar külügyminiszter. Egyre több halottja van a spanyolországi erdőtüzeknek. Napos idő várható egy-egy záporral, zivatarral. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A Trieste kikötő beruházásról és a Nyugat-Balkán uniós integrációjáról is tárgyalt az olasz külügyminiszterrel Orbán Anita Rómában. A magyar külügyminiszter a Facebook oldalán kiemelte, a gazdaság, az energetika és a védelempolitika, az oktatás és a kultúra területén egyaránt vannak még kihasználatlan lehetőségei a két országnak. Orbán Anita jelezte, meghívta olasz kollégáját, hogy ősszel Budapesten folytassák a közös munkát. Benyújtotta a kormány a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A szervezet a kormánytól függetlenül működne, az országgyűlésnek tartozna beszámolási kötelezettséggel és széles jogosítványokat kapna a közvagyonvédelmére, valamint a jogellenesen megszerzett állami vagyon felkutatására és visszaszerzésére. A miniszterelnökség közlése szerint a legkonzervatívabb becslések szerint is 30 ezer milliárd forint közpénz kerülhetett magánzsebekbe a korrupciós bűnök és jogellenes ügyletek során. Altiszteket avatnak szombaton a Hősök terén. A Magyar Honvédség mintegy 500 katonáját ezesküdt. A délelőtt 9 órakor kezdődő ünnepségen beszédet mond Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter és Sándor Zsolt vezérezredes, a honvéd vezérkar főnöke. Az esemény után az érdeklődők megtekinthetik a Magyar Honvédség több újonnan rendszeresített korszerű járművét és eszközét.